0: Nem megfelelőség miatt, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság pénteken. Azt írták, hogy az áruházlánc visszahívta és ki is vonta a forgalomból a Penny to Go brassói aprópecsenyét és a Penny to Go csirkepaprikást orsótésztával. A hatóság azt javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolt a 330 g-os kiszerelésű termékekből, és azok még a birtokában vannak, ne fogyassza el.
1: Időjárás jelentés.
0: Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk, de számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Többfelé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 25 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Rögtönzött álom képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol. A hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik. De tudom a világ.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Átmenetileg zárva tart a Riprónai Múzeum néprajzi látványraktára. Az intézmény tájékoztatása szerint a látványraktárt szombaton zárták le, és a tervek szerint csak június 20-án nyitják ki újra. A közleményben a múzeum kiemelte, hogy a zárás ideje alatt átrendezik és megújítják a látványosságot. Visszahívta a 1,5%-os laktózmentes MIL UHT tejet a kifli.hu shop Kft., közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az intézkedést a minőségmegőrzési idő lejárta miatt kezdeményezték. A hatóság azt javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolt az 1 literes kiszerelésű, 2026. március 12-i minőségmegőrzési idővel rendelkező tejből ne fogyassza el. Háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban. Közölte azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Trump bejelentése szerint a tűzszünet hétfőig tart. Az amerikai elnök egyben elismerését fejezte ki Vlagyimir Putyin orosz és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek azért, mert megállapodtak a fegyvernyugvásról. Hozzátette, hogy az egyeztetések folytatódnak annak érdekében, hogy sikerüljön lezárni a szavai szerint II. Világháború óta legkomolyabb fegyveres konfliktust. Híreink végén pedig sport. Drámai csatában mindössze egyetlen ponttal kaptak ki a kaposvári kosarasok pénteken. A Kométa KVG Kaposvári KK az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjében vívott kiélezett mérkőzést a Falkó Szombathely ellen. Az idegenben pályára lépő kaposváriak végül 93-92 arányú vereséget szenvedtek, amivel a vasiak lezárták az egyik csapat 3 győzelméig tartó párharcot és bekerültek a bajnokság döntőjébe. A Kométa KVG kosarasai így már a bronz csatára készülhetnek, melyben a paksi atomerőmű ese lesz az ellenfelük.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk, de számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Többfelé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 25 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megvan.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. 100 éves lenne idén Fésűs Éva, a kaposvári meseírónő születésének évfordulójára mesemondó versenyt rendez a kaposvári Takács Gyula könyvtár. A jövő keddi megmérettetésen 40 általános iskolás diák kell versenyre. Az ifjú mesemondók nem csak Kaposvárról, hanem Somogyvár megye számos településéről érkeznek. A résztvevők két kategóriában állnak a zsűri elé, hogy meséjükkel leróják tiszteletüket az írónő életműve előtt. A Somogyi Vármegye székhely ma is méltó a Virágos Kaposvár címre. Ezt Szita Károly polgármester mondta a Rádió Mostnak adott interjúban. Felidézte, hogy a lokálpatrióta kaposváriak már az 1900-as évek elejétől ültettek fákat és virágosították környezetüket. Ezt a hagyományt a város ma is ápolja, és szeretnék, ha ismét mozgalommá válna. A településvezető hangsúlyozta, ezért rendeznek minden évben tavaszi virágvásárt, és ezért adják át minden évben a Virágos Erkély, Virágos Ház díjakat. Szita Károly hozzátette, hogy a város szépítésből az önkormányzat is jelentős részt vállal. Kaposváron mintegy 19 000 négyzetméternyi zöld terület gondozásáról kell folyamatosan gondoskodni, amely évente közel 300 millió forintos kiadást jelent. A most leköszönő kormány kivezette az országot a válságból, így értékelte az idei első negyedéves gazdasági adatokat a távozó miniszterelnök egy pénteki YouTube interjúban. Orbán Viktor utolsó miniszterelnöki munkanapján elmondta, szomorúságot érez a választási vereség miatt, mert nem fejezte be a munkát. Közlése szerint a terve az volt, hogy csinál egy szuverén Magyarországot. Saját szerepéről szólva elmondta, személyes felelőssége van a vesztes választás után, de nem érez letargiát, tele van energiával. Hozzátette, meg kell érteniük, miért nem kapták meg a támogatást, amelyre szükségük lett volna.
0: Időjárás jelentés.
2: Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk, de számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Többfelé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 25 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Képként fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, megbékélek azzal.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Ebben az esztendőben is elindult a Virágos Ház, Virágos Erkély pályázat Kaposváron, tájékoztatott a Kaposvári Városüzemeltetés. Azt írták, hogy a kezdeményezésre olyan magánszemélyek, jogi személyek, szervezetek és közösségek jelentkezését várják, akik házukat, lakásukat, székházukat, telephelyüket vagy intézményüket, valamint azok környezetét gondozzák, virágosítják, megszépítik és kertészetileg is kiemelkedő állapotban tartják. A pályázatokat hétfőtől a hónap végéig lehet benyújtani. A beérkezett nevezéseket szakmai zsűri bírálja el, a legkiemelkedőbbek pedig emléktáblát és ajándékot kapnak. Szent Flórián vigyázza Dráva Szentest a jövőben, szobrot kapott a tűzoltók védőszentje a somogyi településen. A Somogyvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság beszámolója szerint Dráva Szentesen az 1800-as évek végén előbb tűzvész, majd jégverés pusztított. Az idei szoboravatással a település történelmi tragédiáira és az azt követő összefogásra emlékeztek. Szent Flórián szobra előtt Dráva Szentes mai és elszármazott lakói, valamint a barcsi hivatásos tűzoltók együtt tisztelegtek. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A több mint 250 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló szervezet pénteken tartott ünnepséget, melyen a szolgálat több mint 200 munkatársa személyesen vehetett át kitüntetést. Ezzel egy időben országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó kapott elismerést kiemelkedő munkájáért. Rendkívül száraz volt az idei április, közölte a Hungaromet a Facebook oldalán csütörtökön. Az elemzés szerint a csapadék országos átlagban csupán 4,1 mm volt, ami 90%-kal elmarad az 1991 és 2020 közötti időszak átlagától. Hozzátették, hogy több meteorológiai állomáson semennyi csapadék nem hullott a hónapban. Nemzetközi barlangi mentő gyakorlat zajlik Akteleken a hétvégén. A szervezők közlése szerint a gyakorlatra a világ 17 országából 47 barlangi mentő és barlangi mentő orvos érkezett Aktelekre a Varadla barlangba. A közös gyakorlat célja az európai barlangi mentőszolgálatok együttműködésének erősítése olyan nagyszabású mentőakciók során, amikor az adott ország mentőkapacitása nem elegendő a sikeres és gyors mentéshez. Híreink végén pedig sport. Egyetlen győzelemre van a bajnoki címtől a Finó. Kaposvár férfi röplabda csapata pénteken másodszor is idegenbeli győzelmet tudott aratni a MÁV előre ellen vívott párharcban. Az Extraliga döntőjének harmadik pénteki összecsapásán a kaposváriak 3-1 arányban bizonyultak jobbnak a fehérváriaknál, így a párharc állása jelenleg 2-1 a Finó Kaposvár javára.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk, de számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Többfelé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 25 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A jogász szakma meghatározó szereplői találkoztak az elmúlt napokban Kaposváron. A 32. alkalommal megrendezett jogi beszélgetéseket csütörtökön és pénteken tartották a Városháza dísztermében. A tanácskozás második napján Szita Károly polgármester köszöntötte a résztvevőket, aki beszédében kiemelte, az első rendezvényt azért hívták életre a kaposvári jogászok 33 évvel ezelőtt, hogy közösen keressenek válaszokat a jogtudomány és az igazságszolgáltatás aktuális kérdéseire. A kezdeményezés azóta hagyománnyá vált. Ezen a héten is somogyi iskolákban jártak a SEFAK szakemberei. A Somogyi Erdészeti Társaság beszámolója szerint kollégáik az Iskolában az Erdő program újabb állomásain a csökői és az igali iskolásokat látogatták meg. Csökőiben mintegy 70, Igalban pedig csaknem 100 iskolás hallhatott az erdőről, annak sokféleségéről. A foglalkozásokon Récsei Kata, a Szijjágyi Erdészeti Erdei Iskola vezetője mesélt a gyerekeknek, egyebek mellett arról, hogy miért mohos a fák törzse, mi történik a lehullott ágakkal, vagy hogy milyen állatok élnek az erdőkben. Az Országos Erdészeti Egyesület által koordinált programban a fiatalok megtudhatták azt is, hogy milyen szerepet játszik az erdő a föld vízháztartásában vagy a levegő körforgásában, de azt is, hogy mit tehetnek ők maguk az erdőkért. Második alkalommal szervezett közlekedésbiztonsági napot Siófok. A héten megtartott rendezvényen rendőrök és tűzoltók közösen igyekeztek bemutatni a diákoknak, hogy mit jelent a biztonságos közlekedés. Volt kresszoktatás, baleseti szimulációk és drogprevenciós tanácsadás is. A rendőrök biztonsági övszimulátorral és VR szemüvegekkel készültek, de a kábult állapotot is modellezni tudták. A rendőrségi járműbemutató és a játékos kvízek mellett a résztvevők a modern közlekedési eszközök körültekintő használatáról is tájékozódhattak. A rendezvényt azzal a céllal szervezték meg, hogy csökkentsék a közlekedési balesetek számát, a fiatalok pedig felelősségteljesebben vehessenek részt a mindennapi forgalomban. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán. Azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány is őrizze meg.
0: Időjárás jelentés.
2: Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk, de számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Többfelé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 25 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

pillanat a tiéd. Rádió Most.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Bringás reggeli. Érkez két keréken és a reggeli terítéken. Bringáz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren, vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
2: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió Most. Ne hallgass.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. 10. alkalommal érkezik Kaposvárra a Tour de Hongrie. Idén a 3. szakasz rajtol el a vármegye székhelyről, május 15-én. A verseny részleteiről péntek délután tartottak sajtótájékoztatót a kaposvári rajt helyszínén, a Kaposvár arénánál. Az eseményen Szita Károly polgármester felidézte, hogy a város többször is részese volt az országos kerékpárversenynek, hol rajtnak, hol pedig befutónak otthont adva. Ebben az esztendőben a mezőny a Kaposvár arénától indul, innét a Honvéd utcán át haladnak a Kossuth tér felé, majd a színház előtt jobbra fordulva az Eszterházi híd alatt hajtanak rá a cserbe vezető útra. A város környéki települések érintése után a Vásártéri út felől újra az Eszterházi híd következik, ahol szakaszhajrát láthatnak a nézők, a mezőny pedig végül a Pécsi út felé haladva hagyja el a várost és megy egészen Szekszárdig. A verseny útvonalán ideiglenes útlezárásokra, forgalomterelésekre kell számítani május 14-én este és május 15-én napközben. Átmenetileg zárva tart a Riprónai Múzeum néprajzi látványraktára. Az intézmény tájékoztatása szerint a látványraktárt szombaton zárták le, és a tervek szerint csak június 20-án nyitják ki újra. A közleményben a múzeum kiemelte, hogy a zárás ideje alatt átrendezik és megújítják a látványosságot. Az országgyűlés alakuló ülésén szombaton megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtett az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az esküokmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Súlyog Tamás államfő, a frakcióvezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. A mai nap történelmi lehetőséget nyit a magyar nép számára, új korszak kezdődik a magyar parlamentáris demokrácia történetében, mondta az országgyűlés újonnan megválasztott elnöke szombaton. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, új szemléletre van szükség az országgyűlés hivatalának vezetésében. A rend fenntartása nem lehet ürügy a politikai vélemények korlátozására és a bezárkózásra. A házelnök közölte, első döntése, hogy 12 év után az országház épületére ismét kerüljön ki az Európai Unió zászlaja. Híreink végén pedig sport. Drámai csatában mindössze egyetlen ponttal kaptak ki a kaposvári kosarasok pénteken. A Kométa KVG Kaposvári KK az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjében vívott kiélezett mérkőzést a Falkó Szombathely ellen. Az idegenben pályára lépő kaposváriak végül 93-92 arányú vereséget szenvedtek, amivel a vasiak lezárták az egyik csapat 3 győzelméig tartó párharcot és bekerültek a bajnokság döntőjébe. A Kométa KVG kosarasai így már a bronz csatára készülhetnek, melyben a paksi atomerőmű ese lesz az ellenfelük.
0: Időjárás jelentés.
2: Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk, de számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Többfelé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 25 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
3: Nagyon szép reggelt kívánok, Kaposvár! Egy újabb csodálatos napra ébredtünk, egy újabb tavaszi vasárnap, május 10-én. Kaposvár rádiójában a Rádió Moston. Köszöntelek benneteket, vasárnap van a hét utolsó napja, de ne úgy fogjuk ezt fel, hogy már a hét utolsó napja és a hét vége utolsó napja, hanem úgy, hogy még előttünk áll az egész nap, hogy kihasználjuk a csodálatos időjárást, a jó zenéket, a szabadidőt, és élvezzük a nap minden percét. Ma is várom üzeneteiteket, hívásaitokat a 0670-32-32-355-re, akár SMS-ben, akár Viberen üzennétek, ezt nyugodtan megtehetitek, én itt leszek egészen délután 1 óráig. Hamarosan Tiesto és Oaks közöse az I Follow Rivers érkezik, de jön a 4th Street és a Te vagy az igazi is, most azonban Kygo és Nile Rodgers hozza az óranyitó dalt, itt is van a 4 Life a Rádió Moston. I took the long road,
1: across the ocean.

Ez volt Tiestótól és Oxtól az I Follow Rivers. 3/4 hét környékén járunk, és hát így a nap elején mi lenne, hogyha már egy picit utaznánk a múltban, Kaposvár múltjában. Ma május 10-e van, és éppen 50 éve nyilvános rádió felvétel keretében Költők tiszteletadása Berzsenyi Dánielnek címmel irodalmi műsort rendezett a Megyei Könyvtárban az Írószövetség költői szakosztálya. A műsort Fodor András állította össze, az esten 14 magyar költő vett részt. Ugyanezen a napon, 1976. május 10-én született Kaposváron Kovács László, a kaposvári húsos SC búvárúszója. Ma 35 éve jegyezték be a Maraton Atlétikai Klubot, amelyet Ács Lajos edző alapított városunkban. 30 éve ment nyugdíjba Dévényi Zoltán, a Balaton Fűszért RT vezérigazgatója. Szintén 96. május 10-én jegyezték be a kaposvári székhelyű Riprónai Ödön Művészeti Közalapítványt. 10 éve avatták fel a Kaposvári Egyetem körépületének aulájában dr. Kovács Ferenc állatorvos akadémikus, az egyetem doktori és habilitációs tanácsa örökös, tiszteletbeli elnökének mellszobrát, Gera Katalin szobrászművész alkotását, és végül, de nem utolsó sorban, ma 5 éve vette át Szita Károly polgármester az előző évben Kaposvárnak ítélt klímabarát díjat. Ezek történtek tehát május 10-én Kaposvár múltjában. Most pedig Király Lindával, R.H. Tree-vel és Presszel folytatjuk. Ez az Unwrite a Rádió Moston.

egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Május 10-e van, és ma ünneplik névnapjukat a pálmák és az árminok. A pálma magyar eredetű név, jelentése pedig a növény maga. Az olaszban vallási ihletésű női név, eredetileg a virágvasárnapon született gyerekek kapták ezt a nevet. Az ünnep neve olaszul Domenica delle Palma. Ugyanakkor az ármin egy latin eredetű név, jelentése hadiférfi. Az ármin név független, magabiztos, erős egyéniség kialakulását segíti, szeret mozogni, kedveli a sportot, nem hajlandó kompromisszumokra, sem akarata ellenére függő szerepben dolgozni, elég egyértelmű, egyenes módon fejezi ki magát, állásfoglalása pártatlan, mások olykor nehezen fogadják domináns, olykor ellentmondás nem tűrő stílusát. Kedves pálmák és kedves árminok, nagyon boldog névnapot kívánunk nektek. Jön egy ajánló a rádió moston, utána pedig egy dallal jövök nektek.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallott. Társadalmi célú hirdetés.
3: Bringás reggeli. Érkezz kétkeréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
4: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. 91.2. Rádió Most.
1: Már 7:30 környékén járunk május 10-én, a pálmák is az árminok napján, és mint ígértem korábban, egy dalt hoztam nekik. Remélem, hogy szeretik hallgatóink Selena Gomez-t, mert tőle jön az In the Dark. Isten éltessen minden ünnepeltet.

0: Programajánló.
1: A hétvége nagyon tele volt programmal, főleg a tegnapi szombati nap, de kicsit tekintsünk előre. A kaposvári polgári kaszinó aktív, és bizony 1838-ban még nemzeti kaszinó néven alapították, de 95-ben újra szervezték magukat, és azóta is folyamatosan szerveznek nagyszerű programokat, és így lesz ez május 14-én is, amikor majd 18 órakor a Takács Gyula könyvtárban a polgári kaszinó vendége lesz Böszörményi Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója, a MOME alapítvány kuratóriumi elnöke, akinek az előadását hallgathatják meg az érdeklődők. Az előadás címét még nem közölték, de majd fogják, legalábbis ezt ígérik. Úgyhogy kedves hallgatók, érdemes követni a kaposvári polgári kaszinót, és ott lenni az előadáson majd május 14-én 18 órakor a könyvtárban. Ugyanakkor arra is felhívom a figyelmet, hogy hamarosan itt van 16-a, jön a futókörök napja a jövő hétvégén az Aktív Magyarország szervezésében. Az eddigi években egy kivételével mindig Dabas nyerte meg ezt a versenyt, egyszer pedig Kaposvár, úgyhogy abszolút versenyben vagyunk, remélem jó sokan kint lesztek, és bebizonyítjuk, hogy Kaposvár bizony szeret mozogni, futni, és az ország legaktívabb városa. Legyen így!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Olivia Rodrigo énekelt, ez volt a Get Him Back a Rádió Moston, nem sokára pedig már 8 órát üt az óra, érkezik újból hírekkel Bán Éva Kaposvár rádiójában. De előtte azért még egy picit lazulunk a legnagyobb zenékre, a legnagyobb előadóktól. Egy legendás csapat, az Aerosmith zárja majd az órát a My Only Angel-lel, előtte pedig Michael Jackson-t hallgatjuk, 1987-ből szól a The Way You Make Me Feel Kaposvár rádiójában.

0: Reklám.
1: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
2: Autóüveg Pilkington.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A Somogyi vármegyeszékhely ma is méltó a Virágos Kaposvár címre. Ezt Szita Károly polgármester mondta a Rádió Mostnak adott interjúban. Felidézte, hogy a lokálpatrióta kaposváriak már az 1900-as évek elejétől ültettek fákat és virágosították környezetüket. Ezt a hagyományt a város ma is ápolja, és szeretnék, ha ismét mozgalommá válna. A településvezető hangsúlyozta, ezért rendeznek minden évben tavaszi virágvásárt, és ezért adják át minden évben a Virágos Erkély, Virágos Ház díjakat. Szita Károly hozzátette, hogy a város szépítésből az önkormányzat is jelentős részt vállal. Kaposváron mintegy 19 000 négyzetméternyi zöld terület gondozásáról kell folyamatosan gondoskodni, amely évente közel 300 millió forintos kiadást jelent. 100 éves lenne idén Fésűs Éva, a kaposvári meseírónő születésének évfordulójára mesemondó versenyt rendez a kaposvári Takács Gyula könyvtár. A jövő keddi megmérettetésen 40 általános iskolás diák kell versenyre. Az ifjú mesemondók nem csak Kaposvárról, hanem Somogyvár megye számos településéről érkeznek. A résztvevők két kategóriában állnak a zsűri elé, hogy meséjükkel lerúják tiszteletüket az írónő életműve előtt. Második alkalommal szervezett közlekedésbiztonsági napot Siófok. A héten megtartott rendezvényen rendőrök és tűzoltók közösen igyekeztek bemutatni a diákoknak, hogy mit jelent a biztonságos közlekedés. Volt kresszoktatás, baleseti szimulációk és drogprevenciós tanácsadás is. A rendőrök biztonsági övszimulátorral és VR szemüvegekkel készültek, de a kábult állapotot is modellezni tudták. A rendőrségi járműbemutató és a játékos kvízek mellett a résztvevők a modern közlekedési eszközök körültekintő használatáról is tájékozódhattak. A rendezvényt azzal a céllal szervezték meg, hogy csökkentsék a közlekedési balesetek számát, a fiatalok pedig felelősségteljesebben vehessenek részt a mindennapi forgalomban. Minden magyar kormánya lesz, minden magyar emberért dolgozni fog a rövidesen megalakuló Tisza kormány, jelentette ki a miniszterelnök, a Tisza párt elnöke az országgyűlés alakulőülésén szombaton. Magyar Péter megválasztása után tartott beszédében hangsúlyozta, céljuk, hogy minden magyar ember valódi polgára legyen a hazának. A kormányfő azt kérte a magyaroktól, hogy ne hagyják magukra a politikusokat a politikával, figyeljék őket, kérjék számon tőlük az ígéreteket és vitatkozzanak velük. Híreink végén pedig sport. Egyetlen győzelemre van a bajnoki címtől a Finó. Kaposvár férfi röplabda csapata pénteken másodszor is idegenbeli győzelmet tudott aratni a MÁV előre ellen vívott párharcban. Az Extraliga döntőjének harmadik pénteki összecsapásán a kaposváriak 3-1 arányban bizonyultak jobbnak a fehérváriaknál, így a párharc állása jelenleg 2-1 a Finó Kaposvár javára.
0: Időjárás jelentés.
3: Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk, de számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Többfelé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 25 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
4: Jó reggelt, Kaposvár! Csak nem 5 perccel járunk 8 óra után ezen a csodaszép május 10-ei vasárnapon, és hát aki kinézett az ablakon, az pontosan tudja, hogy ma tényleg minden adott egy jó naphoz. Süt a nap, kellemes tavaszi idő van, lassabban indul a város, és valahogy az embernek még a reggeli kávé is jobban esik ilyenkor. Rót Balázsi Hunor vagyok a mikrofonnál, és a mai délelőttön is együtt töltjük a vasárnapot itt a Rádió Moston. Akár otthon lustálkodtok még, akár már úton vagytok, és egy családi program programra igyekeztek, kirándulásra, vagy éppen a kertben tesztek-vesztek, jó helyen jártok, mert hozzuk a legjobb zenéket és a jó hangulatot egész délelőtt. És persze ma is írhattok nekünk bátran, hogy nálatok hogyan indul ez a gyönyörű vasárnap, merre jártok, mit terveztek mára. A számunk változatlan 0670 32 32 355. Most pedig jöjjön egy dal, amit a Galantis eredetileg egyfajta szabadságérzésről és lazaságról írt. Ráadásul a No Money annak idején úgy lett világsiker, hogy a refrént eredetileg csak egy gyors demo felvételnek szánták. Szerencsére benne maradt. Galantis, No Money itt a Rádió Moston. Sorry.

Zara Larsson énekelt, és itt volt vele David Guetta is, ez volt az On My Love rádió moston 2023-ból, másodpercekkel járunk 4:09 után, és kaptunk egy üzenetet, mégpedig Andrea írt nekünk: Szia Huni, nálunk már korán indult a nap, most éppen a gyerekekkel készülődünk egy kis balatoni kiruccanásra, az autóban természetesen a rádió most szól, mert vasárnap reggel nincs jobb, egy kis jó zenénél, napsütésnél, imádom ezt az igazi tavaszi hangulatot, jó a műsor, szép napot neked, Huni. Kedves Andrea, nagyon szépen köszönöm, hogy írtál, és köszönjük az üzenetet. Hát tényleg, egy ilyen napsütéses vasárnap szinte kiabál egy kis kirándulásért. Jó utat nektek, sok nevetést és szép pillanatot mára. Én is voltam a múlt hét végén a Balatonon, Tihanyban, és egészen elképesztő volt, hogy milyen sokan látogattak ki a magyar tenger partjára, úgyhogy még a nyár előttünk áll. Fürödni nem lehet, de a programok adottak, az éttermek zseniálisak, élvezze, aki tudja. És akkor jöjjön Andrea kedvence, legalábbis reméljük, ami érdekesség, hogy Harry Styles ezt a dalt részben a világjárvány utáni megváltozott életérzés inspirációjára írta, és az As It Was lett minden idők egyik legsikeresebb streaming slágere. Harry Styles As It Was című dala nektek szól, Andrea, itt a rádió mostan.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Május 10-ét írjuk, és kicsit repülünk újból az időben, ezúttal a világtörténelembe. A mai nap több szempontból is jeles, például azért, mert 139 éve Magyarországon ezen a napon ünnepeljük a mentők napját. 124 éve, ugyanakkor május 10-e a madarak és fák napja is. Emellett fontos arról is beszélni, hogy ma 183 éve először mutatták be az Egressy Béni által megzenésített szózatot. 155 éve Franciaország és Poroszország megkötötte a frankfurti békét. 102 évvel ezelőtt ezen a napon született Vörös Marti Lili színésznő, aki Ica szerepét alakította a Szabó család című rádiójátékban. 97 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Kányádi Sándor, Kossuth díjas erdélyi magyar író, költő, műfordító, a nemzetművésze. 95 évvel ezelőtt született Ettore Scola, olasz filmrendező és forgatókönyvíró. 69 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Lang Györgyi, színésznő, énekesnő, műsorvezető, a Paddő együttes egyik tagja. Ugyanakkor ma 44 éve jelent meg a Düren Düren együttes Rio című albuma, és végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli 66. születésnapját Paul David Hewson, azaz Bono, a U2 zenekar frontembere. Úgyhogy, kedves hallgatók, itt a rádió mostan érkezik ki egy ajánló, utána pedig a U2 és a Vertigo a 91.2-n.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Ki hisz a szellemekben? Ki látott már szellemeket és ki akar látni? Ez itt a kérdés. Vilike, hiszel a szellemekben?
3: Vannak olyan hozzáértő emberek, hogy megnézik az aurádat, és van, amikor körülötte vannak már színek is.
2: Ez egy másik kérdés. Nem az ilyen jellegű spirituális szellemekre gondolok én, hanem arra, hogy szerinted Joli néni végig megye a folyosón éjjelente, ha nem tudott átkelni a túlvilágra.
3: Azok itt bolyonganak, igen.
2: Hallottatok már Vic Tandyről? Ő egy brit mérnök, aki bizony szellemet látott a munkahelyén, aztán kiderült, hogy egy elszívó ventilátor olyan frekvencián sugároz egy bizonyos álló hanghullámot, amit ugye az emberi fül nem hall. Kiderült, hogy a 19 Hz körüli hangok, úgynevezett infrahangok, nem csak hogy félelmet, szorongást, szédülést kelthetnek, a szemgolyók rezgési frekvenciája miatt olyan vizuális torzulásokat és hallucinációkat is okozhatnak ezek a frekvenciák, amelyeket pontosan szellemlátásnak lehet érzékelni.
3: Hűha!
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Goba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
6: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Jó hírem van, kedves hallgatók, az időjárás.

Egy zseniális énekesnőt hallgattunk, és egy kiváló dalt hozott nekünk Anastasia. Ez volt a Sick and Tired a Rádió Moston. Nem sokára 9-et üt az óra, újból híreket hallattok itt a Rádió Moston. Bán Évától, aki ezúttal is hozza az ország és Kaposvár legfontosabb híreit, és ez így lesz egész nap óráról órára. Most pedig egy nagyszerű, alázatos és tehetséges énekes zárja az órát, a Follow the Flow tagja, Szakács Gergő, ez a Ne sajnálj a Rádió Moston.

0: Reklám.
1: Szerelem a gyűlölet ellen.
2: Lehetsz király, hiába vagy.
1: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Jövő héten folytatódik a Mate Szabad Egyetem. Reuma klubot indít a kórház. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 9 óra van. A jövő héten újabb előadáson vehetnek részt a Mate Szabad Egyetem hallgatói. Május 13-án, szerdán, Szommerné Egyed Linda, a Fino Food Kft. Ügyvezetője tart előadást. Tej, amelyet jobban tolerálunk, út az A2 tejig címmel. Őt a Fino Food Kft. Értékesítési és beszerzési igazgatója követi a színpadon. Szommer Gábor arra keresi a választ, hogy az állati vagy növényi táplálkozás tesz jobbat az emberi testnek. Az egészséges világunkért Mate Szabad Egyetem előadói két hetente szerdánként 15 órától várják az érdeklődőket a K-központban. Somogyban csaknem 4000 fiatalat számott tudásáról ezekben a napokban, zajlanak az érettségik, és ezzel együtt hamarosan a felvételik is izgalmat okoznak. Ennek az időszaknak a pszichológiai kihívásairól tart előadást jövő kedden az MCC Kaposvár. Az előadást megelőzően középiskolásokat és végzős általános iskolásokat várnak egy gyakorlati segítséget nyújtó foglalkozásra. Ezen a résztvevők a vizsgadruk leküzdéséhez kaphatnak hasznos ötleteket. A foglalkozást 17 órától követi az előadás, melyen diákok, szülők és oktatók egyaránt választ kaphatnak az érettségivel kapcsolatos kérdéseikre. Reuma Beteg Klubot indít a Kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház. Az intézmény közösségi oldalán megjelent tájékoztató szerint a klubba azokat várják, akik a mindennapokban ízületi fájdalmakkal, merevséggel, krónikus gyulladásokkal küzdenek. A találkozókon a résztvevők szakemberektől kapnak tanácsokat, megismerhetik a legújabb kezelési lehetőségeket, de saját tapasztalataikat is megoszthatják. Az első találkozót május 18-án tartják, jelentkezni a reumaklub@kmmk.hu e-mail címen lehet. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A napirendi javaslat szerint az ülés kedden 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A minisztereket Magyar Péter miniszterelnök mutatja be, majd ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, az alaptörvény szerint a kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált szombaton Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Von der Leyen hangsúlyozta, a megújulás reménye és ígérete erős jelzés ezekben a kihívásokkal teli időkben. António Costa egy új fejezet kezdetének nevezte Magyarország történetében az új miniszterelnök megválasztását. Kérdésre válaszolva közölte, készen áll az együttműködésre az új magyar kormánnyal.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma kezdetben naposabb időre számíthatunk, majd délután már több felhő lesz az égen, és a délután második felében, valamint este helyenként zápor is kialakulhat, néhol akár az ég is megdörrenhet. Időnként élénk lesz a délies szél, a csúcshőmérséklet délután 25 és 27 fok között alakul. A jövő hét első napjain többször és többfelé számíthatunk csapadékra, és kissé a hőmérséklet is visszaesik, a nappali maximumok már csak 20 fok közelében lesznek.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor.
4: 9 óra is elmúlt, szép jó reggelt Kaposvár és környéke. Remélem, hogy eddig jól telik ez a gyönyörű vasárnap, mert az időjárásra ma tényleg egy rossz szavunk sem lehet még. Igazi tavaszi feltöltődés van odakint, süt a nap, kellemes a levegő, és valahogy még nyugodtabbnak, könnyedebbnek érződik minden ezen a reggelen. A mikrofonnál változatlanul Rót Balázsi Hunor, és örülök, hogy továbbra is együtt rádiózunk itt a Rádió Moston. akár most indul a reggeli, akár már túl vagytok egy jó sétán, egy biciklizésen, esetleg éppen autóban ülve hallgattok bennünket. Köszönöm, hogy velünk vagytok, és szép vasárnapot kívánok mindenkinek. És persze továbbra is jöhetnek az üzenetek, hogyan telik nálatok a mai nap, mi az a kis apróság, ami most boldoggá tesz benneteket ezen a napsütéses vasárnapon. A számunk 0670-32-32-355. Most pedig jön Lady Gaga, aki az Abracadabra című dalával ismét a látványos, teátrális popvilág felé fordult. Gaga szerint ez a dal a zene varázslatos menekítő erejéről szól, arról az érzésről, amikor egy jó dal néhány percre mindent képes elfeledtetni velünk. Lady Gagától szól az Abracadabra Kaposvár rádiójában.

0: Programajánló.
1: Hoztam is egy programot, ami nem csak a sportról szól, hanem az összefogásról és a közös élményekről is. Május 16-án ugyanis ismét megrendezik a Futókörök napját, amelyhez idén is csatlakozik Kaposvár. Országszerte 25 helyszínen húznak majd futócipőt az emberek, és a cél ezúttal sem csak az, hogy ki milyen gyors, vagy mennyit bír, hanem az, hogy együtt mozogjunk, együtt gyűjtsük a kilométereket a saját városunknak. És hát Kaposvár ezen a téren már bizonyított, 2024-ben ugyanis a mi városunk teljesítette a legtöbb kilométert az egész országban, idén viszont újra nagy lesz a verseny, hiszen Dabas rendre erős ellenfélnek számít, szóval most is szükség lesz minden egyes körre, minden egyes résztvevőre. A jó hír pedig az, hogy bárki csatlakozhat, nem kell profi futónak lenni, lehet kocogni, sétálni, mozogni a saját tempóban. A lényeg az, hogy együtt legyünk és együtt tegyünk valamit az egészségünkért. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ezt online már meg lehet tenni, sőt a helyszínen is lesz rá lehetőség. Idén pedig QR kódos időmérés segíti majd a szervezőket, így pontosan követhető lesz, ki hány kilométert teljesített. Május 16, Futókörök napja. Kaposvár ismét készül, hogy nagyot fusson, és ilyen gyönyörű tavaszi időben azért valljuk be, ennél jobb motiváció talán nem is kell.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

0: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.
1: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunk

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: A mai napra, kedves hallgatók, ha egyszer nem muszáj, ne tervezzetek benti programot. Változóan gomoly felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, az esti óráktól néhol előfordulhat majd zápor, a délnyugati szél megélénkül, a délutáni órákra azonban 25-27 fok közé melegszik a levegő. A késő esti hőmérsékletek 20 fok körül alakulnak. Hétfőn egyre több lesz a gomoly felhő, és összességében többfelé valószínű zápor, zivatar. A változó irányú szél megerősödik, a hajnali órákra 14-16 fok közé hűl a levegő. A nappali hőmérsékletek 23-26 fok között alakulnak. Aztán kedden eleinte többfelé várható eső, zápor, majd napközben csökken a csapadékhajlam, felszakadozik a felhőzet, az északnyugati szél megerősödik, a hajnali órákra 10-12 fok közé hűl a levegő. A nappali hőmérsékletek 16-19 Celsius fok között alakulnak majd. Aztán a jövő hét nagy részében változékony idő lesz, az átlagos hőmérsékletek alatti Celsiusokkal, kedden már megérkezik a hidegfront, 16-19 Celsius fokig hűl a levegő a legmelegebb órákban, és ez a változékonyság, ez az átlagosnál picit hűvösebb idő egész héten jellemző lesz.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Társadalmi célú hirdetés.
3: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringáz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
4: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Kezdjük ma is a horoszkópot a Kossal. Kedves Kos, ezen a vasárnapon szinte szárnyalsz. A vízöntő Hold és Mars textilje lelkesedést hoz, és kifejezetten örülsz a napi horoszkóp szerint. Ha kalandosabban alakul a nap, könnyedén kifejezed magad, és mások szívesen hallgatják, amit mondasz. Egy spontán ötlet vagy találkozás feldobhatja a napodat, és még a szerelemben is történhet váratlan fordulat. Bika. Ma nyitottabb vagy az új élményekre, mint máskor. A vízöntő Hold segít, hogy jobban kapcsolódj másokhoz, és a Mars fényszöge révén most sokkal közvetlenebbül éled meg az energiáidat. Egy beszélgetés közelebb hozhat valakihez, akit eddig talán távolinak éreztél. Szívből jövő szavakat hallhatsz, amelyek megérintik a lelked. Ikrek, ez a vasárnap energiát ad, hogy rendezd egy kicsit a soraidat, és közben még jól is érzed magad. A vízöntő Hold lelkesebbé tesz, és mivel levegős elem, ezért a szellemiekben is nagy segítségedre lesz. Könnyedén átlátsz most mások motivációin. Egy váratlan üzenet vagy meghitt vallomás melegséggel tölti el a szívedet. Rák. Igazi örömnap lehet a vasárnap számodra. A vízöntő Hold levegős és bátorságot hozó energiája inspirál, hogy megmutasd, ki vagy. Könnyen kifejezed, mire vágysz, és ezt most mások is szívesen fogadják. A Neptunusz egy romantikus vagy megható élményt tartogat, ami feldobja az estédet.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk is a horoszkópot az oroszlánnal. Vasárnap a család és az otthon kap hangsúlyt. A vízöntő hold segít, hogy jó hangulatban töltsd ezt az időt a szeretteiddel, és abban is támogat, hogy kimondj olyan szavakat, amelyekre régóta vártatok. Egy kedves vallomás vagy meghitt beszélgetés közelebb hoz valakit a szívedhez. Szűz. Most kifejezetten jól esik, ha emberek közé mész, vagy a természetbe, de semmiképp se ülj otthon begubózva. A vízöntő hold és a Mars kedvező kapcsolata miatt is érdemes nyitni. Szingliként új ismertség, párkapcsolatban pedig egy kellemes, romantikus beszélgetés várhat rád. Mérleg. Ez a vasárnap segít kicsit kiengedni és kívülről ránézni dolgokra. Ne zárkózz be, hanem keresd a friss levegőt, szellemi értelemben is, és olyan embereket, akik mellett felszabadultan érzed magad. Egy könnyed beszélgetés most sokkal többet adhat, mint hinnéd. Skorpió. Erős lehet benned a bizonyítási vágy, de vigyázz, ez ne menjen át egóharcba. Nem kell senkivel sem versenyezned, sokkal jobban jársz, ha a mai napot közös programokra, szórakozásra, vagy akár szingliként ismerkedésre használod. Valaki most kifejezetten felfigyelhet rád.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És ez már a napi horoszkóp utolsó felvonása. Kedves nyilas, ma a kíváncsiságot turbófokozatba kapcsol, mintha minden mondat mögött titkos üzenetet keresnél. Az ikrek hold és a mars közötti jó kapcsolat kifejezetten feldob, és könnyen találod meg a közös hangot másokkal. Ha van olyan rokon, akivel rég nem beszéltél, most érdemes felhívni. Bak. Bár mások a társasági életben pörögnek, te inkább a háttérből figyeled a történéseket, de nagyon is élvezed. A vízöntő hold segít kicsit kiereszteni a gőzt, és még az is lehet, hogy egy régi emlék vagy üzenet váratlanul jó kedvre derít. Vízöntő. Ma mindenkihez van egy jó szavad, és pont ezért mindenki fel is keres, és simán összejöhet egy spontán találkozó vagy sütögetés. A mars lendülete miatt pedig te leszel az, aki megszervezi és levezényli az egész programot. Ha szingli vagy, a mars egy nagyon izgalmas találkozást is jelezhet. És végül halak. Vasárnap az élet apró örömei csábítanak, jó kávé, friss péksüti és egy hosszú, élvezetes beszélgetés. A vízöntő hold pénzügyi területeket is érint nálad, így meglehet, hogy egy spontán vásárlás

0: Hírek most!
1: Az életfogytiglaniról is szó esett a jogi beszélgetéseken Kaposváron. Győztek tegnap a kaposvári pólósok. Üdvözlöm Önöket, 10 óra van, Bán Éva vagyok a hírekkel. Magyarországon majdnem 500 ember tölti jogerősen életfogytiglani szabadságvesztését, közülük 83-at kizártak a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Ezt Lajtár István, a legfőbb ügyész közjogi helyettese mondta pénteken Kaposváron, a 32. alkalommal megtartott Jogi Beszélgetések című konferencián. Közölte, a tényleges életfogytiglaniról hosszú ideje folyik szakmai és érzelmi vita. Előadásában szólt arról is, hogy az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt Magyarország mintegy 10 milliárd forintot fizetett ki elítélteknek. Nem szabad harcsára horgászni a Deseda partján, erre hívta fel a figyelmet közleményében a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. A közösségi oldalukon megjelent tájékoztatás szerint a tilalom május 4-e és június 15-e között van érvényben. Ennek értelmében a nyílt víz szélétől számított 5 méteres sávban tilos a harcsákra horgászni. Az intézkedésre a ragadozó halak védelme érdekében van szükség. Hozzátették, hogy a tó egyéb területein idén is feloldották a harcsa fajlagos tilalmi idejét, és ugyanez vonatkozik a pontyokra is. Magyar Péter miniszterelnökként bocsánatot kért a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától az országgyűlésben a megválasztása után elmondott beszédében szombaton. A kormányfő bocsánatot kért azoktól is, akik ma még gyermekek, és azoktól is, akik már felnőttként hordozzák mindazt, amit velük tettek, és amit a magyar állam elmulasztott megakadályozni. Azt üzente nekik, hogy nincsenek egyedül, Magyarország mostantól nem fordítja el a fejét. Hangsúlyozta, az államnak az a kötelessége, hogy megvédje a rábízott gyermekeket. Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó korontpatak elkezdett beszivárogni a Parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat, továbbra is érvényben marad a veszélyhelyzet a székelyföldi településen, írta a helyi sajtó. A Hargita megyei prefektúra közlése szerint a most jóváhagyott júniusi határidőig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a sószorosba. A hatóságok felügyelik a térséget, és szükség esetén tájékoztatják a lakosságot, illetve segítséget nyújtanak nekik, valamint gondoskodnak a terület biztonságossá tételéhez szükséges munkálatok elvégzéséről is. Híreink végén pedig sport. Megtörték a negatív sorozatot a kaposvári pólósok, és legyőzték az alsóházi bajnokságot vezető debrecenieket szombaton a rájátszás 10. fordulójában. A Csík-Ferenc versenyuszodában megrendezett mérkőzésen már harmadszor találkozott egymással a két csapat, és két vereség után a kaposváriak nem készültek könnyű meccsre. A hazai pálya végül erőt adott, és a KVK 18-15 arányú győzelmet aratott a DVS-e ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdetben naposabb időre számíthatunk, majd délután már több felhő lesz az égen, és a délután második felében, valamint este helyenként zápor is kialakulhat, néhol akár az ég is megdörrenhet. Időnként élénk lesz a délies szél, a csúcshőmérséklet délután 25 és 27 fok között alakul. A jövő hét első napjain többször és több felé számíthatunk csapadékra, és kissé a hőmérséklet is visszaesik, a nappali maximumok már csak 20 fok közelében lesznek.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
2: 10 óra után járunk néhány perccel, szép vasárnap délelőttet Kaposvár és környéke. Remélem, hogy ma sikerült egy kicsit lelassítani, kikapcsolni és élvezni ezt a csodás tavaszi napot, mert odakint tényleg minden arról szól ma, hogy érdemes feltöltődni egy kicsit. A mikrofonnál Rót Balázsi Hunor, és nagyon jó érzés, hogy ezen a napsütéses vasárnapon is együtt rádiózunk. Ilyenkor májusban valahogy minden könnyebbnek tűnik, nyitva az ablakok, madárcsicsergés, egyre több ember van kint a parkokban, biciklin, teraszokon, és persze egyre több mosolygós arc az utcákon is. Ha most éppen fő a vasárnapi ebéd, ha autóban ültök, vagy csak kényelmesen pihentek otthon, maradjatok továbbra is velünk, mert jönnek a jó zenék, a jó hangulat és még sok kellemes pillanat itt a Rádió Moston. És persze, ma is kíváncsi vagyok rátok, nálatok hogyan telik ez a szép vasárnap, írjatok bátran 0670-3232-355. És akkor csapjunk a lovak közé, nem sokára itt lesz velünk a Pussycat Dolls, érkezik John Newman újdonsága a Marigold, most pedig a Fly Project nyitja az órát és a muzsiká.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.

Sabrina Carpenter House Tour című dala szólt az elmúlt percekben itt a Rádió Moston, és közben érkeznek üzenetek is szépen. Most Zsuzsi írt nekünk: szia Hunor, engem ma azt tesz boldoggá, hogy végre sehová sem kell sietni. Nyitva vannak az ablakok, készül az ebéd, süt a nap, a kutyus meg itt alszik mellettem a teraszon. Néha szerintem pont az ilyen nagyszerű vasárnapok a legjobbak. És Zsuzsi, ebben szerintem nagyon sok igazság van. Az ilyen nyugodt napsütéses pillanatokból lehet igazán feltöltődni és erőt meríteni egy újabb munkahétre. Most pedig visszarepülünk egy kicsit az időben, mert jön egy igazi klasszikus. Az érdekessége pedig az, hogy az Adamski féle Killer eredetileg instrumentális számnak készült, Seal hangja és szövege csak később került rá. Végül pedig ez indította el Seal világhírű karrierjét is. Adamski Killer, ez szól most a Rádió Moston.

2025-ből szólt Lizzo dala a Love in Real Life itt a Rádió Moston. 10:30 van, kedves rádióhallgatók, további jó készülődést kívánok a vasárnapi ebédhez, kellemes időtöltést, kikapcsolódást és jó kirándulásokat, hogyha azt terveznétek a csodálatos napsütésben. A mikrofonnál Rót Balázsi Hunor, és érkezik egy rövid infobox Kaposvár rádiójában, de utána ilyen nagyszerű dalokkal megyünk tovább. Ez lesz az End of Beginning DJ-től itt a 91.2-n, de jön aztán Bruno Mars is egy 2011-es dallal, a Mary.

0: zenész hozzánk még Tiesto is és a Layla. Tekerjetek a hangerőn és élvezzétek a legjobb zenéket Kaposvár rádiójában.
1: Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Ti hisztek a szellemekben?
3: A legendás Bloody Mary és a tükör rituálé. Szerintem sokan hallották, sőt, ugye ezt fel is dolgozták többféle verzióban, mert ugye az volt a legenda, hogy Bloody Mary, hogyha odaállsz a tükör elé, és kimondod a nevet háromszor, akkor egy bosszúálló női szellem jelenik meg a hátad mögött.
4: Igen.
3: Egyébként éjszaka szerintem tuti nem mered belemondani a tükörbe háromszor azt, hogy Bloody Mary. Ugye ennek a...
4: megmerem csinálni, megcsinálom.
3: Megcsinálod?
4: Mit kell mondani, Bloody Mary?
3: Bloody Mary, háromszor.
4: Bloody Mary. De, Bloody Mary.
3: De akkor mondjuk...
4: Tudod mit?
3: Akkor
4: nem csinálom meg. Nagy...
3: Mondtam én, hogy nem mered. Éjfélkor bemész a fürdőszobába, én biztos, hogy nem csinálom meg. De hát én nem is arcoskodtam. Ha a modern kísértet...
4: Nem mondom be.
3: Nem, tudtam, beszari vagy. De ha a modern...
4: Is.
3: Én is, az igaz. Figyelj, én három Bloody Mary után bármit belemondok a tükörbe.
1: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
5: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
6: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
7: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. 91.2. Rádió. Most.

Mary és Niall Horan közös dala az Our Song szólt itt a Rádió Moston, és már el is múlt 3:41 ezen a gyönyörű vasárnap délelőttön. Remélem, hogy továbbra is jó társaság vagyunk nektek, akár otthon, akár úton, akár a konyhában készül már a vasárnapi ebéd. Hamarosan érkezik Bán Éva a legfrissebb hírekkel 11 órakor, utána pedig jön Molly Willi és az Easy Rider, ezúttal a szennai majális hangulatába csöppenhetünk majd bele, szóval lesz ott minden, ami egy igazi jókedvű tavaszi közösségi programhoz kell. Most pedig jöjjön Madonna, méghozzá a Nothing Really Matters című dalával. Ezt a dalt Madonna az anyaság élményének hatására írta, miután megszületett a lánya, Lourdes. Az énekesnő később többször is úgy fogalmazott, hogy ez volt az egyik legszemélyesebb és legőszintébb dala abban az időszakban. Madonnától szólt át a Rádió Moston a Nothing Really Matters 1998-ból.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De.

0: Reklám.
1: Szerelem a gyűlölet ellen.
2: Lehetsz király, hiába vagy.
1: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
3: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédő sérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630-748-84-66-os telefonszámon.
4: Autóüveg Pilkington.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Három kaposvári mentős is kitüntetést kapott. Zárva lesznek a műfüves sportpályák a jövő héttől. A skanzen is csatlakozik a közösségek hetéhez. Bán Éva vagyok a hírekkel, 11 óra van, köszöntöm Önöket. Három kaposvári mentős is kitüntetést kapott a mentők napja alkalmából. A kaposvári mentőállomás beszámolója szerint Ballér Csaba mentőtiszt a mentőszolgálatnál töltött 40 év elismerésére Kressz Géza emlékérmet kapott. Vég Csaba mentésvezető hűségéért ugyancsak Kressz Géza emlékérmet vehetett át, kimagasló munkájáért ugyanakkor megkapta a dr. Orovec Béla emlékérmet is. A fővárosban megrendezett ünnepségen a kaposvári mentőállomás mentőorvosa dr. Szabados Péter főorvosi kinevezésben részesült. Ideiglenesen zárva lesznek a műfüves sportpályák, erről tájékoztatott a Kaposvári Városüzemeltetés. Azt írták, hogy a Béke és a Cseri Parkban, valamint a Kereszt és a Tűzoltó utcákban található műfüves sportpályákat az éves karbantartás miatt zárják le. Az ideiglenes lezárás holnap kezdődik, és 25-én ér véget, addig tilos használni a pályákat. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az esetleges kedvezőtlen időjárás miatt csúszhat a pályák újranyitása, ezekről további tájékoztatás várható. Immár 10. alkalommal rendezik meg a Közösségek Hete országos programsorozatot. Az eseményhez a Szennai Skanzen is csatlakozik. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum jövő szombaton több mint 10 hagyományos mesterséget mutat be a Somogy megyei Népművészeti Egyesület mestereinek segítségével. A műhely foglalkozásokon az érdeklődők kipróbálhatják többek között az agyagozást, a nemezelést, a szövést vagy a bútorfestést, lehet babát és fajátékokat készíteni, gyöngyöt fűzni, de akár kosarat fonni is. A rendezvényt a Somogy Zenekar koncertje és táncház zárja. Elfogadták a képviselők a bizottsági struktúrát, és megválasztották a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait is a parlament szombati alakulóülésén. Az előző ciklushoz képest 4-jel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot 196 igen szavazattal egyhangulag fogadta el a ház. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök gratulált szombaton Magyar Péternek ahhoz, hogy megkezdte munkáját Magyarország miniszterelnökeként. Az államfő kiemelte, szimbolikus értékű, hogy Magyar Péter beiktatása éppen Európa napján történt. Zelenszkij azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajna kész fejleszteni az együttműködést Magyarországgal és erős kapcsolatokat építeni a két ország között, a jó szomszédi viszony és a népeink iránti kölcsönös tisztelet talaján.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma kezdetben naposabb időre számíthatunk, majd délután már több felhő lesz az égen, és a délután második felében, valamint este helyenként zápor is kialakulhat, néhol akár az ég is megdörrenhet. Időnként élénk lesz a délies szél, a csúcshőmérséklet délután 25 és 27 fok között alakul. A jövő hét első napjain többször és több felé számíthatunk csapadékra, és kissé a hőmérséklet is visszaesik, a nappali maximumok már csak 20 fok közelében lesznek.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Szennán készül ez a műsor, mégpedig a Majálison. Horváth László polgármester szerintem most nem főz, mert a csapatok 9-en vannak, és ők bármit készíthetnek. Tudjuk-e már, hogy mik készültek?
2: Tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat. A polgármester biztos, hogy nem főz, mert nem ér rá. Marhalábszárpörkölt készül, vadas készül, babgulyás, és sok-sok más egyéb finomság.
1: Neked mi a személyes kedvenc ételed?
2: Én azt nem mondom meg, mert akkor azt hiszik, hogy résztvevő leszek majd a zsűrinél.
1: Hát azt mondtad, a krumplistésztát szereted?
2: A krumplistésztát igen, fehér kisfröccse.
1: Az a legjobb egyébként, jó kis fejes salátával.
2: Igen, így van, tavaszi éte.
1: Egyébként otthon a családban van, amikor a fakadnalat ragadsz?
2: Gyakran, igen. Általában a vadat azt én főzök a családnak.
1: Mi a kedvenc azok közül? Vörösboros vaddisznó pörkölt, tüzdeltőzgerinc.
2: A szarvas ragú.
1: Tehát azért van szarvas az erdőkbe Szenna körül rendesen.
2: Hála Isten, igen, még van mire vadászni.
1: Szarvasragról még egy mondat.
2: Finom.
1: De hogy készül? Mivel? Gombával? A szarvasragút sem mindegy, hogy készítjük.
2: De nem ám, az sem mindegy, a szarvasnak melyik részéből. Általában szarvas lábszárból van a jó, erdei fűszerekkel, borókabogyóval és finom krokettkörettel.
1: Itt 9 csapat van, de itt vannak az önkormányzathoz tartozó községek képviselői is.
2: Igen, ők vannak a zsűribe, a szomszéd települések polgármesterei. 10 csapat van, hát a teljesség igénye nélkül itt van a Zserici ZRT csapata, 2 baráti társaság, a Szennai Közös Önkormányzati Hivatal csapata, és vannak még jó páran ezen kívül.
1: Sörvési lesz?
2: Természetesen 12:30-kor.
1: További jó munkát!
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. 91.2. Rádió Most!
3: Tavaszok, én Fluor vagyok.
4: Én meg Diaz, mi vagyunk a
3: Valhalló! Hallgassátok a Rádió Mostot!

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Szennán készül ez a műsor, mégpedig a Majálison. Milyen csapata beszélgetek?
2: Szennai Rozmari Nyugdíjas Egyesületnek a csapata.
1: És keresztelet kapok?
2: János vagyok.
1: Szerbusz János. Mi készül? Bármit lehet készíteni a Szennai Majálison.
2: Nálunk lencsegulyás készül. A lányok meg a fiúknak a közelműködésével.
1: Csülkös?
2: Ó, három nagy csülök van benne, meg 3 kiló lapocka, több mint 3 kiló lencse. Az Isten tudja mennyi zöldség.
1: További jó munkát.
2: Köszi szépen.
1: Hello, Ági, mi készül itt?
3: Csipetkét csinálunk a lencsegulyásba. Hát remélem, hogy mindenkinek fog ízleni.
1: Hogy én nem jöttem rá magamtól, azt hittem, hogy kőtésztát, de hát egy lencsegulyásban csipetke is kell. Finom lesz?
3: Finom lesz, reméljük, hogy finom lesz. Legfeljebb, akinek nem tetszik, az nem eszik belőle.
1: Köszönöm, további jó munkát, folytatjuk az Easy Ridert. Mégpedig a főző csapatokat mutatom be, most a sántosiakhoz érkeztem meg. Kivel beszélgetek?
4: Antal István.
1: Antal István, sántosról. Mi készül?
4: Halászlé, haltepertő és rántott hal.
1: Húha, haltepertő, az finom lehet, látom ott van. Meg lehet kóstolni?
4: Nyugodtan ott.
1: Oké, először a munka, aztán az élvezet. Simán csak kirántod a haltepertőt?
4: Nem, az csak paprikás tisztben van. A kirántott, az itt lesz a hal.
1: Az milyen lesz?
4: Rántott hal.
1: Ponty, tehát rántott ponty, és a tepertő a ponty, az is ponty?
4: Mind ponty, igen. Ponyból van minden.
1: A pörkölt is?
4: Halászlé is.
1: Akkor hárma ötletek sántosról?
4: Négyen, mert Laci is itt van.
1: Oké. Te vagy a főnök, látom?
4: Hát én láttam majját.
1: Többiek beleszólnak?
4: Bele, meg mindig kóstolják, mondják, hogy nem jó.
1: További jó étvágyat.
0: Hamarosan újra szágultunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Átjöttem egy másik csapathoz, úgy tudom, ti a kaposvári szennai vegyes csapat vagytok. Szulimán László?
2: Igen.
1: Hát Istennek ismerjük egymást. Mi készül itt?
2: Itt egy szavéta gombóc körettel készül egy vadas mártás igazi vadból.
1: Szarvasból, ha jól tudom.
2: Természetesen a szarvasnak a legnemesebb húsából.
1: Tovább megyek, ne haragudj. Szia!
3: Szia, Ági vagyok.
1: Ági, mondd el nekem, ez hogy néz ki a szalvéta gombóc?
3: Olyan, mint a semle gombóc, csak nem gombóc formába főzzük ki, hanem sütőzacskóba teszem, és úgy teszem henger alakúra, és úgy van kifőzve, és utána karikára van főszerve, és úgy van tálalva.
1: A vadasnak van-e valami különlegessége?
3: Nem általános, annyi, hogy a vatus le volt előtte pácolva.
1: Igaz, hogy vadas, és sokaknak egyszerű, de mégis mi az alap?
3: Az alap az a sárgarépa, zöldség, fehérrépa, ami le van dicsztelve, hagymával, babérlevéllel, sóval, borssal, mustárral, citromlével édesítve, benne főtt, ami előtte le volt pácolva a vatus, és a végére egy tejfölös habarásra be van habarva.
1: Finom lehet.
3: Hát reméljük, az lesz.
1: Folytatom az Izraelt, a mikrofonnál Moli kapitány, és az üstökösökhöz érkeztem. A név kellene, hogy jött össze?
4: Hát igazából üstben főzünk, és tökösök is vagyunk, így hát adta magát azt, hogy ez legyen a csapatom.
1: Azt már kidejtettem, hogy ti szennaiak vagytok, és összeálltatok egy ilyen csapatként. Mi készül a kondérba?
4: Körmös, csülkös, velős pacalt főzünk.
1: Egyszerre, külön-külön, hogy megy a sorrend, ha elkezdett csinálni?
4: Lepirítom először a hagymát, egy pörkölt alapot készítünk, ahol a pörkölt alap egy fokhagyma, vöröshagyma, tévépaprika paradicsomból áll. Ezután beleteszem a körmöt, ezt szintén pirítom egy rövid ideig, beleteszem a fűszereket, mert én azt vallom, hogy zsírban oldódik minden fűszer a legjobban.
1: Ezt támogatom.
4: Igen, igen. Majd utána egy másfél órát főztem a körmöt külön, utána került bele a pacal, rá fél órára a csülök, és az utolsó negyed órára, amikor befaprikázom, meg még befűszerezem, akkor kerül bele majd a velő is.
1: Közben néhány jó pár bor, sör, meg egy-két pálinka.
4: Így van, meg egy kis sósburgonya is még föl a háttérbe.
1: Ezt már most megvettem. Köszönöm szépen, három nevet még kérek.
4: Attila, Richard és Lajostok.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ízrider folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Mester és csapatánál álltam meg.
2: Igen, igen, pontosan így vagyok. Én vagyok Mester Jönes Firem, és a csapattagjaink között van Bogdán László, ki utasról jött. A többiek mind kaposváriak vagyunk, Zecs József, Lok Tamás és Huber Péter, és dr. Jegesi András, aki a szakácsunk.
1: Mi készül?
2: Elvileg, ha gulyás, de ezt a Jegesi úr tudja pontosan elmondani.
1: Szia! Régóta ismerjük egymást, annak ide ügyvédkedtél, igaz?
3: Most is.
1: Most is ügyvédkedsz?
3: Persze.
1: Mi lesz ebben?
3: Gulyás. Marha gulyás, hát a gulyás.
1: Most már csinálok még nyúlból is sajnos.
3: Azok nagyon rosszul értik a dolgokat.
1: A lényeg az, egy igazi gulyás, hogy marha gulyásból készül. Hogyan?
3: Hát ebben van marha lábszár, lapocka, marha pofa és marha farok.
1: Hűha.
3: Tehát négyféle, a marhának négyféle húsából van, nagyobb mennyiségkel, és akkor viszont már válogassunk.
1: Ettől lesz finom.
3: Pontosan, pontosan. Különösen fontos a marha farok, mert azt mindig el szokták felejteni. Marha pörköltnél is így van, hogy elfelejtenek betenni csontos részt, mert az adja meg a bukkéját rendesen. Tehát a pörköltnél is mindig kellene valami csontos rész belerakni.
1: Lát a gombát is azt mondom, az ami lesz.
3: Íze miatt. Bele fog menni. És a gombától ilyen pikáns íze lesz a gulyásnak.
1: Ez a Rádió Most, megálltam egy kondénnál. Laikusan azt mondom, hogy egy töltött káposzta. Szia, melyik csapat vagytok?
4: Szennai Romák.
1: Igen. Mihály? Mihály, hogy készül egy jó töltött káposzta?
4: Ezt az asszony tudja megmondani.
1: Akkor te mit csinálsz, csak kevered?
4: Segít, te keverem, meg ilyen ízelünk.
1: Oda megyek az asszonyhoz. Szabad a kereszt nevét az asszonynak?
4: Renáta.
1: Renáta. Hogy készül ez a...
5: Igen, káposztalevelekbe töltjük meg a darálthúst, ebbe van apró füstölt hús is belekeverve.
1: Van, aki egyébként csak gombócot csinál és külön a káposztát, de ez nekem jobban tetszik.
5: Mi is így szeretjük jobban.
1: Mikor álltatok neki, mennyi idővel ezelőtt?
5: Tegnap a káposztaleveleket előkészítettük, ma már csak összeraktuk.
1: Kivel beszélgettem, Renátával?
5: Igen.
1: És ti voltatok a Szennői Roma csapat?
5: Így van.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: A jövő alakítók szövetségének egyesülete Szennában vagyok, ez a következő csapat. Kivel beszélgetek?
2: Berényi László vagyok, a szervezet elnöke.
1: Ez nem semmi egyébként. Mi készülünk? Hű, de jó néz ki.
2: Kihasználunk minden alkalmat ahhoz, hogy itt a közösségi élet az jó legyen. Kellene babgulyást főztünk, és sütöttünk csirke mellett csirkecombot és tarját. Arra használjuk ki ezt az alkalmat, hogy együtt építsük itt a közösséget, elmegyünk minden fesztiválra, és már díjakat is nyertünk sok helyen.
1: Szennőek vagytok, vagy úgy jöttetek ide?
2: Nem Szennőek vagyunk, Kaposvárról jöttünk.
1: Hát, ti vagytok a Kaposvári Jövőt Alakítók Szövetsége. Így. Maga a szövetség mióta létezik?
2: Majdnem 30 éves egyesület, országos egyesület vagyunk, van körülbelül 5000 tagunk, és megragadunk minden alkalmat, hogy együtt legyünk így békességben.
1: Kivel beszélgettem?
2: Berényi László, a szövetség elnöke.
1: László, köszönöm szépen. Azt tudom, hogy te Szerdahelyről érkeztél, szabad a neved?
3: Karanci Ákos.
1: Szia Ákos, ti vagytok a Zselici milyen csapat?
3: Zselici ZRT, de...
1: Valamikor létezett a szép időkben, kár, hogy most nincs, én szeretném, ha lenne egyébként, mert ezek a falvak lelkei voltak. Lényeg az, hogy a név megvan, mi készül itt?
3: Itt marhalábszár pökör, két van tulajdonképpen.
1: Akkor ez tényleg marhából, úgy, mint az előzőeknél, hogy hallottuk?
3: Azt nem tudom, hogy ők miből csináltak, de ez 100%, hogy marhából.
1: Egyfajta marhahús, vagy többféle?
3: Ez comb és marhalábszár. A comb kevesebb, az 2 kg, és a marhalábszár az 8 kg. Vörösbor bent olyan 7 deci körül.
1: Egy jó néz ki, egyébként sokan félnek tőle, hogy jaj, mert alkohol, de hát az már kiment belőle az alkohol régen.
3: Hát így van, a fűt,
1: az íz az kell.
3: Mi rátávozunk, hogy...
1: Megmaradt, az ment a poratokba.
3: Ja, az így van, hát az a pohárba kell, hogy legyen.
1: Köszönöm. Egy-két nevet mondja, a keresztnevet.
3: Itt van Peti, Laci, Jani.
1: Jó a csapat.
3: Jó a csapat, így van.
1: Folytatjuk az Easy Rider.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: És van még egy csapat, még pedig a Kacsakaland, jól mondom a neved?
2: Igen, Kacsakaland konyha.
1: Kivel beszélgetek?
2: Ravivel.
1: Évi, mit csináltok? Kacsát? Vagy csak
2: igen,
1: a név?
2: Igen, kacsát. Kacsazuzat pörköltet készítettünk.
1: Semmiféle sült melle, semmiféle sült combjad megmaradt otthon.
2: Csak az uza lesz, igen. A belsőség ritkán lehet enni, kapni, főzni, sütni. Mi most ezzel készültünk.
1: Ez több zuza kellett azért, nem?
2: Igen, igen. Sok zuzát vettünk, igen. Házi kacsával.
1: Hogy készül az uzapörkölt? Négy hagyományos pörkölt?
2: Nem egészen hagyományos pörkölt.
1: Ez kacsapörkölt
2: nyilván. Ez kacsapörkölt, igen. Ez olyan kacsa, ezt nem mondjuk el, mert ez kacsa.
1: Oké. És nálatok hozták a virslit is?
2: Igen, az önkormányzatnak a virsliét, az ebédjét a falu számára szintén nálunk lehet átvenni.
1: Oké, sziasztok. Szerintem a második ma el is tartják. Az előbb hallották a kedves hallgatók a csapatokat, hogy ki miket készít. Itt aztán tényleg van a kakaspörköltől kezdve, a szarvaspörköltig, a marlászapörköltig. Tehát egy majális azért a sör virsli nélkül nem maradhat el. Bojtras József, a Bojtras pizzérés étterem tulajdonosa. Hát de most nem főz. Szia, mit csinálsz?
3: Szerbusz, üdvözöllek. Most a helyi lakosoknak jegy ellenében virslit és sört kínálunk, gyerekeknek pedig üdítőt.
1: Látom, hogy a sört azt egyfolytában csapolod, hiszen aki viszi a virslit, az általában viszi a sört is hozzá.
3: Így van, muszáj, muszáj. Muszáj biztosan nekik, így van, itt mindenki érezze jól magát, az a lényeg.
1: Azt mondják, hogy Szennán jó a közösség, te képviselő is vagy.
3: Igen, az is vagyok. Kiváló a közösség Szennában, összetart. És ezt be is bizonyították az utóbbi időben, úgyhogy le a kalappal előttük, az biztos.
1: Hát akkor hagylak téged tovább dolgozni, ettél már a virslit.
3: Igen, az első lecsekkoltam, egész pontosan.
1: A sör egyébként milyen, a szoma csapolt?
3: Aranyászok.
1: Még egy mondat, aztán béké hagylak, mert föntartalak. Mi a kedvenc ételed, vagy főzöl-e otthon?
3: Szoktam főzni, igen. Például nagyon szeretem a kakaspörköltet.
1: Meg itt csinálod?
3: Meg itt csinálom, így van, meg a levest is.
1: A Bojtoros étteremben mikor lesz kakaspörkölt, vagy már van?
3: Nincs, de gondolkodunk rajta, hogy legyen az étlapon. Köszönöm szépen.
1: Ez volt az Easy Rider, amely egyébként Szennába a második majáláson készült. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Móli kapitányt hallották.
0: Ez volt az Easy Rider. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Bringás reggeli. Érkez két keréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
2: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
3: Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

Amy Winehouse dalát hallgattuk egyenesen a londoni Camden Townból, ez volt a Valerie a rádió moston. Hamarosan 12-t üt az óra, bizonyám, elrepült ez a délelőtt nagyon, és a déli harangszóhoz érkezünk, és ezáltal belépünk az ebédidőbe is. Na de nem sokára jövök vissza, Bánéva hírei után, most pedig a Def Leppard zárja az órát, és a Let's Get Rugged itt a rádió moston.

0: Reklám.
1: Szerelem a gyűlölet ellen.
2: Lehetsz király, hiába vagy.
1: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Idén is lesz bringás reggeli, Kaposvár két helyszínnel is csatlakozik. Somogyi fagyizóban készült édesség nyerte az idei Balaton fagyija díjat. Dél van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Idén is lesz bringás reggeli. A Magyar Kerékpáros Klub ebben az évben is elindítja a Bringázza munkába kampányát, amelynek részeként országszerte reggelivel vendégelik meg azokat, akik kerékpárral mennek munkába. Az eseményt kedden, május 12-én tartják az ország több mint 150 pontján. Kaposvár két helyszínnel kapcsolódik a kampányhoz, a kétkerekűvel érkezőket a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utca kereszteződésében várják reggel 7 óra és fél 9 között. A kezdeményezés célja a környezetbarát közlekedés és az egészséges életmód népszerűsítése. A jogállamiság próbájának nevezte a kúria elnöke a törvények betartását abban a helyzetben is, amikor az nem esik jól. Varga Zsé András erről Kaposváron beszélt a 32. alkalommal megtartott Jogi Beszélgetések című konferencián. Közölte, az egész jog értelme az, hogy akkor érvényesüljön, amikor vita, feszültség van. Ez igaz az alaptörvényre, általában az alkotmányra, az alkotmányos szabályokra és a jogállamra is. Somogyi fagyizóban készült a Balaton fagyija verseny idei győztes édessége. A 13. alkalommal meghirdetett versenyre 18 induló, összesen 30 fagylaltot nevezett. A zsűri pedig a Balaton Mária fürdői Florida fagyizó Balaton Noir fantázia névre hallgató édességét találta a legjobbnak. A Balaton Noir legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta, emellett a szilvaszósz, a rum és a maláta ropogós teszi igazán különlegessé az ízélményt. A 16 évig hivatalban volt Orbán kabinet miniszterei ügyvezetőként még hivatalban maradnak az új kormánytagok kinevezéséig. Az alaptörvény szerint a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével a kormány megbízatása is megszűnik. Az Orbán kormány miniszterei ugyanakkor ügyvezetőként hivatalban maradnak az új miniszterek kinevezéséig, rendeletet azonban csak halaszthatatlan esetben alkothatnak. Ez a helyzet várhatóan keddig áll fenn, mert akkor nevezheti ki az új tárcavezetőket az államfő a miniszterelnök javaslatára. Horvátország kész szakmai és műszaki segítséget nyújtani Bosznia-Hercegovinának az aknamentesítésben, beleértve horvát tűzszerész kapacitások esetleges bevonását is, jelentette ki a horvát belügyminiszter Mostárban. Hangsúlyozta, Horvátország érti annak a problémának a súlyát, amellyel Bosznia-Hercegovina még 30 évvel a háború befejezése után is szembesül. Bosznia-Hercegovinában az aknamentesítés továbbra is az egyik legfontosabb biztonsági, humanitárius és fejlesztési feladat. Hivatalos adatok szerint az 1995-ben véget ért boszniai háború óta csaknem 1800 ember szenvedett aknabalesetet, közülük több mint 600-an meghaltak.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma kezdetben naposabb időre számíthatunk, majd délután már több felhő lesz az égen, és a délután második felében, valamint este helyenként zápor is kialakulhat, néhol akár az ég is megdörrenhet. Időnként élénk lesz a délies szél, a csúcshőmérséklet délután 25 és 27 fok között alakul. A jövő hét első napjain többször és több felé számíthatunk csapadékra, és kissé a hőmérséklet is visszaesik, a nappali maximumok már csak 20 fok közelében lesznek.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
4: Szép jó napot, Kaposvár! Már dél is elmúlt néhány perccel, és továbbra is csodás ez a vasárnap. Igazi májusi időnk van, tele napsütéssel, jókedvel, meg azzal az érzéssel, amikor az ember egy kicsit végre tényleg ki tud kapcsolni. Remélem, hogy nálatok is kellemesen telik a nap. Akár családi ebéd készül, akár kirándulás, vagy csak egy kis pihenés vár még ma rátok. Ród Balázsi Hunor vagyok, és örülök, hogy itt vagytok velünk ezen a gyönyörű vasárnapon a Rádió Moston. A következő órában is hozzuk a jó zenéket és a jó hangulatot, úgyhogy maradjatok velünk. Most pedig jöjjön egy friss közös dal, amelyben Alex Warren és Jelly Roll dolgozott együtt. A Bloodline a családi örökségről, a nehézségek leküzdéséről és az emberi kapcsolatokról szól. Jelly Roll szerint az egyik legőszintébb közreműködése az elmúlt időszakban. Alex Warren és Jelly Roll Bloodline, ez szól most és nyitja az órát Rádió Mostan.

Offenbach és Justin Jezzo Over You című dala szólt Kaposvár rádiójában, és ma egy nagyon fontos napról is érdemes beszélni néhány szót. Május 10-e ugyanis a mentők napja Magyarországon. 1887-ben ezen a napon indult el hivatalosan a szervezett mentés, vagyis immár 139 éve vannak azok az emberek, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy segítsenek a bajban, és szerintem nincs olyan ember, aki ne érezne különös tiszteletet, amikor meghallja a szirénát, vagy meglát egy mentőautót. A mentők napja egy lehetőség arra, hogy megköszönjük azt a hihetetlen munkát, amit a mentősök végeznek. Sokszor embert próbáló helyzetekben, óriási felelősséggel, mégis elképesztő higgadtsággal és emberséggel. Úgyhogy innen is nagy tisztelet és köszönet minden mentő dolgozónak. Most pedig jöjjön Ellie Goulding, Diplo és Sway Lee közös lágere. A Close to Me különlegessége, hogy a dal alapötlete állítólag egy teljesen spontán stúdió session alatt született meg, és végül az egyik legsikeresebb közös produkció lett mindhárom előadó számára. Ellie Goulding, Diplo és Sway Lee következik a Rádió Moston.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
2: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
3: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Tolát hallgattuk, a Somebody That I Used To Know szólt a rádió moston 3:41 után, lassan pedig a mai délelőtt végéhez közeledünk, drága hallgatók, és még beszéljünk egy fontos dologról így a mai napot illetően, hiszen május 10-e a madarak és fák napja is. Ez a hagyomány már 124 éves, és a célja ma is ugyanaz, mint régen, felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos vigyázni a természetre, a környezetünkre, a zöld területekre, és azokra az apró csodákra, amelyek nap mint nap körülvesznek bennünket. Egy ilyen gyönyörű tavaszi napon pedig talán még jobban érezni, mennyire jó dolog kint lenni a természetben, hallgatni a madarakat, élvezni a napsütést, és egy kicsit lelassulni. Nagyon köszönöm, hogy ma délelőtt velem tartottatok itt a rádió moston. További kellemes, nyugodt, feltöltődős vasárnapot kívánok mindenkinek. Holnap reggel pedig újra találkozunk 6 órakor itt a rádió moston. Rót Balázsi Hunor voltam, vigyázzatok magatokra. Nathan Dave és Ella Henderson dalával búcsúzom, jön a 21 Reasons. Viszont hallásra!

0: Hírek most!
1: Bejárja a belvárost a Tour de Hongrie mezőnye jövő pénteken. Permetezik a vadgesztenyefákat Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 13 óra van. Jövő pénteken déltől nehézkessé válhat a közlekedés a kaposvári belvárosban. Erre hívta fel a figyelmet Dér Tamás. Az Egészséges Kaposvár program felelőse rádiónknak nyilatkozva elmondta, május 15-én pénteken Kaposvárról rajtól a Tour de Hongrie harmadik szakasza. A 19 csapat ezúttal egy új rajt helyszínen, a Kaposvár aréna előtti területen gyülekezik, a lassú rajt pedig 13 órakor lesz. A felvezető autó a Honvéd utca felé viszi a kerékpárosokat, akik a Kossuth téren áthaladva a színház előtt kanyarodnak vissza az Eszterházy híd felé. A lassú rajt a Cseri úton ér véget, innét már versenytempóra kapcsol a 114 versenyzőből álló mezőny. A sportolók a város környéki települések érintése után a Vásártéri út felől érkeznek újra Kaposvárra, ahol az Eszterházy híd alatt szakaszhajrát láthatnak a nézők. A Tour de Hongrie karavánja végül a Pécsi út felé hagyja el a várost, és megy egészen Szekszárdig. Az autósok a verseny miatt május 15-én dél és 14 óra között számíthatnak a belvárosban ideiglenes útlezárásokra, forgalomterelésekre. Ebben az esztendőben is elindult a Virágos Ház, Virágos Erkély pályázat Kaposváron, tájékoztatott a Kaposvári Városüzemeltetés. Azt írták, hogy a kezdeményezésre olyan magánszemélyek, jogi személyek, szervezetek és közösségek jelentkezését várják, akik házukat, lakásukat, székházukat, telephelyüket vagy intézményüket, valamint azok környezetét gondozzák, virágosítják, megszépítik és kertészetileg is kiemelkedő állapotban tartják. A pályázatokat hétfőtől a hónap végéig lehet benyújtani. A beérkezett nevezéseket szakmai zsűri bírálja el, a legkiemelkedőbbek pedig emléktáblát és ajándékot kapnak. Permetezik a vadgesztenyefákat Kaposváron. A munkálatok május 14-éig, csütörtökig tartanak. A szakemberek az időjárástól függően az esti és éjszakai órákban végzik a lombpermetezést a Kaposvár közterületein található vadgesztenyefa állományon. A Városüzemeltetés közleménye szerint a permetezésre a fákat károsító rovarok és betegségek ellen van szükség. Közleményükben hangsúlyozzák, hogy a felhasznált készítmények a melegvérűekre, méhekre és az élő környezetre nem jelentenek veszélyt. Továbbá az épített környezetben, a közúti tereptárgyakban, gépjárművekben és egyéb eszközökben sem okoznak károsodást. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke szombaton Budapesten. Úgy fogalmazott, a katonai pálya egyszerre követel fegyelmet és bátorságot, alázatot és eltökéltséget. Mint mondta, nem ígér könnyű utat, de értelmet ad minden áldozatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő részében egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és helyenként zápor is kialakulhat, sőt, néhol akár az ég is megdörrenhet. Időnként élénk lesz a délies szél. A hőmérséklet kora este 22 és 24 fok között alakul. A jövő hét első napjain többször és több felé számíthatunk csapadékra, és kissé a hőmérséklet is visszaesik, a nappali maximumok már csak 20 fok közelében lesznek.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: Bringás reggeli. Érkez két keréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
2: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Reklám!
1: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630-748-84-66-os telefonszámon.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Szerelem a gyűlölet ellen.
4: Lehetsz király, hiába vagy.
3: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Az érettségi vizsgadruk legyőzésében segít az MCC előadása. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Köszöntöm Önöket, 14 óra van, Bán Éva vagyok a hírekkel. Somogyban csak nem 4000 fiatal ad számot tudásáról ezekben a napokban. Zajlanak az érettségik, és ezzel együtt hamarosan a felvételik is izgalmat okoznak. Ennek az időszaknak a pszichológiai kihívásairól tart előadást jövő kedden az MCC Kaposvár. Az előadást megelőzően középiskolásokat és végzős általános iskolásokat várnak egy gyakorlati segítséget nyújtó foglalkozásra. Ezen a résztvevők a vizsgadruk leküzdéséhez kaphatnak hasznos ötleteket. A foglalkozást 17 órától követi az előadás, melyen diákok, szülők és oktatók egyaránt választ kaphatnak az érettségivel kapcsolatos kérdéseikre. A jövő héten újabb előadáson vehetnek részt a Mate Szabad Egyetem hallgatói. Május 13-án, szerdán, Szommerné Egyed Linda, a Finofood Kft. Ügyvezetője tart előadást, Tej, amelyet jobban tolerálunk, út az A2 tejig címmel. Őt a Finofood Kft. Értékesítési és beszerzési igazgatója követi a színpadon. Szommer Gábor arra keresi a választ, hogy az állati vagy növényi táplálkozás tesz jobbat az emberi testnek. Az egészséges világunkért Mate Szabad Egyetem előadói két hetente szerdánként 15 órától várják az érdeklődőket a K-központban. Reuma betegklubot indít a kaposvári Kaposimór Oktatókórház. Az intézmény közösségi oldalán megjelent tájékoztató szerint a klubba azokat várják, akik a mindennapokban ízületi fájdalmakkal, merevséggel, krónikus gyulladásokkal küzdenek. A találkozókon a résztvevők szakemberektől kapnak tanácsokat, megismerhetik a legújabb kezelési lehetőségeket, de saját tapasztalataikat is megoszthatják. Az első találkozót május 18-án tartják. Jelentkezni a reumaklub@kmmk.hu e-mail címen lehet. A korrupció megállítása és az uniós források hazahozatala lesz a legfontosabb feladat, mondta újságíróknak Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter. A politikus úgy fogalmazott, nagyon sok területen nem volt igazi verseny, a kiegyenlített pálya teljesen megszűnt Magyarországon, a kivételezettek köre kapott óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság. Nyilvánosságra hozott régóta várt úgynevezett UFO aktákat, azaz számos megmagyarázatlan jelenségről szóló felvételt és dokumentumot az Egyesült Államok kormányzata. A videók és dokumentumok között szerepelnek az Apollo program űrrepülései közben rögzített felvételek is, valamint a világ több pontján az elmúlt években rögzített videók. A nyilvánossá tett dokumentumok az amerikai hadügyminisztérium, a Pentagon honlapján érhetők el. A Fehérház ezekkel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a tapasztalt, szokatlan jelenségekre nincs konszenzusos magyarázat.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap hátralévő részében egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és helyenként zápor is kialakulhat, sőt, néhol akár az ég is megdörrenhet. Időnként élénk lesz a délies szél. A hőmérséklet kora este 22 és 24 fok között alakul. A jövő hét első napjain többször és több felé számíthatunk csapadékra, és kissé a hőmérséklet is visszaesik, a nappali maximumok már csak 20 fok közelében lesznek.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringáz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
2: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: 32. alkalommal tartottak jogi beszélgetéseket Kaposváron. Sikert hozott a hazai pálya a pólósoknak. 15 óra van, Bán Éva vagyok, köszöntöm Önöket. Magyarországon majdnem 500 ember tölti jogerősen életfogytiglani szabadságvesztését, közülük 83-at kizártak a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Ezt Lajtár István, a legfőbb ügyész közjogi helyettese mondta pénteken Kaposváron, a 32. alkalommal megtartott Jogi Beszélgetések című konferencián. Közölte, a tényleges életfogytiglaniról hosszú ideje folyik szakmai és érzelmi vita. Előadásában szólt arról is, hogy az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt Magyarország mintegy 10 milliárd forintot fizetett ki elítélteknek. Nem szabad harcsára horgászni a Deseda partján, erre hívta fel a figyelmet közleményében a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. A közösségi oldalukon megjelent tájékoztatás szerint a tilalom május 4-e és június 15-e között van érvényben. Ennek értelmében a nyílt víz szélétől számított 5 méteres sávban tilos a harcsákra horgászni. Az intézkedésre a ragadozó halak védelme érdekében van szükség. Hozzátették, hogy a tó egyéb területein idén is feloldották a harcsa fajlagos tilalmi idejét, és ugyanez vonatkozik a pontyokra is. Magyar Péter miniszterelnökként bocsánatot kért a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától az országgyűlésben a megválasztása után elmondott beszédében szombaton. A kormányfő bocsánatot kért azoktól is, akik ma még gyermekek, és azoktól is, akik már felnőttként hordozzák mindazt, amit velük tettek, és amit a magyar állam elmulasztott megakadályozni. Azt üzente nekik, hogy nincsenek egyedül, Magyarország mostantól nem fordítja el a fejét. Hangsúlyozta, az államnak az a kötelessége, hogy megvédje a rábízott gyermekeket. Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó korontpatak elkezdett beszivárogni a Parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat, továbbra is érvényben marad a veszélyhelyzet a székelyföldi településen, írta a helyi sajtó. A Hargita megyei prefektúra közlése szerint a most jóváhagyott júniusi határidőig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a sószorosba. A hatóságok felügyelik a térséget, és szükség esetén tájékoztatják a lakosságot, illetve segítséget nyújtanak nekik, valamint gondoskodnak a terület biztonságossá tételéhez szükséges munkálatok elvégzéséről is. Híreink végén pedig sport. Megtörték a negatív sorozatot a kaposvári pólósok, és legyőzték az alsóházi bajnokságot vezető debrecenieket szombaton a rájátszás 10. fordulójában. A Csík-Ferenc versenyuszodában megrendezett mérkőzésen már harmadszor találkozott egymással a két csapat, és két vereség után a kaposváriak nem készültek könnyű meccsre. A hazai pálya végül erőt adott, és a KVK 18-15 arányú győzelmet aratott a DVS-e ellen.
0: Időjárás jelentés.
2: A nap hátralévő részében egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és helyenként zápor is kialakulhat, sőt, néhol akár az ég is megdörrenhet. Időnként élénk lesz a délies szél. A hőmérséklet kora este 22 és 24 fok között alakul. A jövő hét első napjain többször és több felé számíthatunk csapadékra, és kissé a hőmérséklet is visszaesik, a nappali maximumok már csak 20 fok közelében lesznek.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Ki hisz a szellemekben? Ki látott már szellemeket, és ki akar látni? Ez itt a kérdés. Vilike, hiszel a szellemekben?
2: Vannak olyan hozzáértő emberek, hogy megnézik az aurádat, és van, amikor körülötte vannak már színek is.
1: Ez egy másik kérdés. Nem az ilyen jellegű spirituális szellemekre gondolok én, hanem arra, hogy szerinted Joli néni végig megye a folyosón éjjelente, ha nem tudott átkelni a túlvilágra.
2: Azok itt bolyonganak, igen.
1: Hallottatok már Vic Tandyről? Ő egy brit mérnök, aki bizony szellemet látott a munkahelyén, aztán kiderült, hogy egy elszívó ventilátor olyan frekvencián sugároz egy bizonyos álló hanghullámot, amit ugye az emberi fül nem hall. Kiderült, hogy a 19 Hz körüli hangok, úgynevezett infrahangok, nem csak hogy félelmet, szorongást, szédülést kelthetnek, a szemgolyók rezgési frekvenciája miatt olyan vizuális torzulásokat és hallucinációkat is okozhatnak ezek a frekvenciák, amelyeket pontosan szellemlátásnak lehet érzékelni.
2: Hűha!
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallott. Társadalmi célú hirdetés.
4: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringáz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt Bringás reggelivel.
5: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Kaposváriak is kitüntetéseket kaptak a mentők napja alkalmából. Holnaptól lezárják a műfüves pályákat. Köszöntöm Önöket, 16 óra van, Bán Éva vagyok a hírekkel. Három kaposvári mentős is kitüntetést kapott a mentők napja alkalmából. A kaposvári mentőállomás beszámolója szerint Ballér Csaba mentőtiszt a mentőszolgálatnál töltött 40 év elismerésére Kressz Géza emlékérmet kapott. Vég Csaba mentésvezető hűségéért ugyancsak Kressz Géza emlékérmet vehetett át, kimagasló munkájáért ugyanakkor megkapta a dr. Orovec Béla emlékérmet is. A fővárosban megrendezett ünnepségen a kaposvári mentőállomás mentőorvosa dr. Szabados Péter főorvosi kinevezésben részesült. Ideiglenesen zárva lesznek a műfüves sportpályák, erről tájékoztatott a kaposvári városüzemeltetés. Azt írták, hogy a Béke és a Cseri Parkban, valamint a Kereszt és a Tűzoltó utcákban található műfüves sportpályákat az éves karbantartás miatt zárják le. Az ideiglenes lezárás holnap kezdődik, és 25-én ér véget, addig tilos használni a pályákat. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az esetleges kedvezőtlen időjárás miatt csúszhat a pályák újranyitása, ezekről további tájékoztatás várható. Immár 10. alkalommal rendezik meg a Közösségek Hete országos programsorozatot, az eseményhez a Szennai Skanzen is csatlakozik. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum jövő szombaton több mint 10 hagyományos mesterséget mutat be a Somogy megyei Népművészeti Egyesület mestereinek segítségével. A műhely foglalkozásokon az érdeklődők kipróbálhatják többek között az agyagozást, a nemezelést, a szövést vagy a bútorfestést, lehet babát és fajátékokat készíteni, gyöngyöt fűzni, de akár kosarat fonni is. A rendezvényt a Somogy Zenekar koncertje és táncház zárja. Elfogadták a képviselők a bizottsági struktúrát, és megválasztották a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait is a parlament szombati alakulóülésén. Az előző ciklushoz képest 4-jel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament, a testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot 196 igen szavazattal egyhangulag fogadta el a ház. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált szombaton Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Von der Leyen hangsúlyozta, a megújulás reménye és ígérete erős jelzés ezekben a kihívásokkal teli időkben. António Costa egy új fejezet kezdetének nevezte Magyarország történetében az új miniszterelnök megválasztását. Kérdésre válaszolva közölte, készen áll az együttműködésre az új magyar kormánnyal.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő részében egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és helyenként zápor is kialakulhat, sőt, néhol akár az ég is megdörrenhet. Időnként élénk lesz a délies szél. A hőmérséklet kora este 22 és 24 fok között alakul. A jövő hét első napjain többször és több felé számíthatunk csapadékra, és kissé a hőmérséklet is visszaesik, a nappali maximumok már csak 20 fok közelében lesznek.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Goba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
2: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Reklám.
1: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédő sérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
2: Autóüveg Pilkington.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Reggelit kapnak a bringával közlekedők kedden. Barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Ezek a hírek 17 órakor. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok. A jogállamiság próbájának nevezte a kúria elnöke a törvények betartását abban a helyzetben is, amikor az nem esik jól. Varga Zsé András erről Kaposváron beszélt a 32. alkalommal megtartott Jogi Beszélgetések című konferencián. Közölte, az egész jog értelme az, hogy akkor érvényesüljön, amikor vita, feszültség van. Ez igaz az alaptörvényre, általában az alkotmányra, az alkotmányos szabályokra és a jogállamra is. Idén is lesz bringás reggeli. A Magyar Kerékpáros Klub ebben az évben is elindítja a Bringázza munkába kampányát, amelynek részeként országszerte reggelivel vendégelik meg azokat, akik kerékpárral mennek munkába. Az eseményt kedden, május 12-én tartják az ország több mint 150 pontján. Kaposvár két helyszínnel kapcsolódik a kampányhoz. A kétkerekűvel érkezőket a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utca kereszteződésében várják, reggel 7 óra és fél 9 között. A kezdeményezés célja a környezetbarát közlekedés és az egészséges életmód népszerűsítése. Somogyi fagyizóban készült a Balatonfagyi a verseny idei győztes édessége. A 13. alkalommal meghirdetett versenyre 18 induló, összesen 30 fagylaltot nevezett. A zsűri pedig a Balaton Mária fürdői Florida fagyizó Balaton Noir fantázia névre hallgató édességét találta a legjobbnak. A Balaton Noir legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta, emellett a szilva szósz, a rum és a maláta ropogós teszi igazán különlegessé az ízélményt. Elfogadta az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt az országgyűlés szombaton. A jogszabály elfogadására azért volt szükség, mert május 13-án lejár az ukrajnai fegyveres konfliktus miatt 2022. november 1-jével kihirdetett veszélyhelyzet, amelynek meghosszabbítására az országgyűlés azóta több alkalommal is felhatalmazta a kormányt, legutóbb tavaly ősszel. Barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park déli részén, Égerszög település külterületén szombaton, közölte a Nemzeti Park a közösségi oldalán. Azt írták, hogy a megfigyelt állat tavaszi kondícióban lévő, kifejlett fiatal egyed. Hozzátették, hogy Égerszög térségében korábban már észleltek medvét a mostani hely közelében. Az állat mozgásáról jelenleg nincs információ. A Nemzeti Park honlapján azt javasolták a túrázóknak, hogy amennyiben medvével találkoznak, hátráljanak lassan azon az úton, amelyen jöttek, és kerüljék ki minél nagyobb körben az állatot. A barna medve egyébként Magyarországon fokozottan védett faj, melynek pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 250 ezer forint.
0: Időjárás jelentés.
3: Az esti órákban borult lesz felettünk az ég, és néhol kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Mérsékelt lesz a déli szél. A hőmérséklet hajnalra 10 fok közelébe csökken. Holnap a napsütést gyakran zavarják meg gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Visszaesik kissé a hőmérséklet, a legmelegebb órákban is csak 20 fok körüli értéket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Goba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
3: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most. Hanyat fel.

0: Verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Reklám.
1: Szerelem a gyűlölet ellen.
2: Lehetsz király, hiába vagy.
1: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
3: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. május 10-e, vasárnap, este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják. Kitüntetést kaptak a kaposvári mentősök. Ma van a mentők napja, miután 1887-ben, május 10-én kezdte meg szolgálatát a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület, 1948-ban pedig ekkor alakult meg az Országos Mentőszolgálat. A jubileumi mentők napja alkalmából az Országos Mentőszolgálat ünnepséget rendezett a fővárosban, amelyen elismerésben részesítették a legkiválóbb mentő dolgozókat. A kitüntetettek között ott voltak a kaposvári mentőállomás munkatársai is. Ballér Csaba mentőtiszt a mentőszolgálatnál töltött 40 év elismerésére Kressz Géza emlékérmet kapott. Vég Csaba mentésvezető hűségéért ugyancsak Kressz Géza emlékérmet vehetett át, kimagasló munkájáért ugyanakkor megkapta a dr. Orovec Béla emlékérmet is. Az ünnepélyes eseményen a kaposvári mentőállomás mentőorvosa dr. Szabados Péter főorvosi kinevezésben részesült. Ideiglenes út és parkoló lezárások jövő pénteken. Forgalomterelésekre, ideiglenes lezárásokra kell készülniük az autósoknak jövő pénteken, Kaposvárra érkezik ugyanis a Tour de Hongrie népes mezőnye. Az országúti kerékpáros verseny harmadik, Kaposvár-Szekszárd közötti szakasza idén egy új helyszínről, a Kaposvár Aréna elől rajtol. A 114 versenyzőből álló mezőny úgynevezett lassú rajtal egy felvezető autó mögött gurul át a városon, a versenysebességet majd csak a Cseri úton veszik fel. Egyebek mellett erről is beszélt rádiónknak Dér Tamás. Az Egészséges Kaposvár program felelőse arra hívta fel a figyelmet, hogy május 15-én pénteken déltől válhat nehézkessé a közlekedés a belvárosban, és körülbelül 14 óráig ideiglenes útlezárások, forgalomterelések lassíthatják a forgalmat az elhaladó mezőny útvonalán. A részletekről Dér Tamás beszél.
4: Május 15-én, 11 óra után nyílik meg a depó. Utána a csapat bemutató lesz az aréna előtti területen, és 13 órakor fog elindulni lassú rajtba, és elindulnak az Arany János utcán föl, az Arany János téren a Honvéd utca felé, majd a Zárda utcán érnek be a főtérre. A főtérre a főutcára mennek, és a Dózsa-György utcán legurulva a színház előtt és az állomás előtt jobbra fordulnak, az Áhím András utcára, Eszterházi híd alatt átmennek, majd a Cseri úton kimennek Kaposszerdahely Szenda felé, és a Cseri úton lesz a nagy rajt, ahol már versenytempót vesznek fel. Innen Szenda, Kaposszerdahely, Kaposmérő, Párdudvarnok, Kaposmér és Kaposújlak után a Hajnóci utcán, majd a Jutai úton a Városligeti útra fognak lemenni. A Városligeti úton elkezdenek gyorsulni. Azt a 45 km/órás versenytempót egy befutó tempó fogja felvenni, ahol 70 km/s órával érkeznek meg az Eszterházi híd elé, ahol lesz egy szakaszhajrá. A közlekedés déltől nehézkessé válik a városban. Május 15-én 12 órától körülbelül 2-ig belvárosnak le lesz zárva parkolói, a Zárda utcai parkoló, le lesz zárva Dózsa-György, illetve a Baross utca egyik fele parkolás szempontjából le lesz zárva.
3: Ismét körbelátogatja az intézményeket a polgármester. Az idei év sem múlhat el polgármesteri látogatás nélkül. Szita Károly, ahogy a korábbiakban is, ebben az esztendőben is meglátogatja a kaposvári intézményeket, szervezeteket, hogy kikérje a véleményüket a lehetséges fejlesztésekről, változtatásokról. A településvezető az elmúlt időszakban több intézménybe is ellátogatott, és mint mondta, a konzultációk a jövőben is folytatódnak. Az eddigi látogatások tapasztalatairól Szita Károly polgármester beszélt rádiónknak.
5: Minden esztendőben kérem a város számára fontos intézményekben dolgozókat, nem csupán a vezetőiket, dolgozókat, hogy adjanak számomra lehetőséget arra, hogy beszélgethessek velük, mégpedig azokról a dolgokról, amelyeket ők tartanak fontosnak. Na, ilyen beszélgetés sorozat kezdődött nem is olyan rég. Városunkban több helyen jártam már. Itt van a Dorottya ház, a volt csokonai fogadó, amely, mivel most már lesz egy étterme, és felvetették a kollégák azt, hogy vizsgáljuk már meg annak a lehetőségét, hogy bővítsük a tevékenységi körét azzal, hogy akár egy kertmozit is lehet ott csinálni. Könyvtárban is jártam, mondták, hogy ha lehetőségünk van rá, rakjunk már fel napfitorlát, hogy ott kint nyújthassanak minden lehetőséget a könyvtár használóknak. Mozgáskorlátozottak egyesület, a Napsugár gyógypedagógiai központ. Már 1 millió kilométert futottak ezek az autók, ahol a mozgáskorlátozottak vagy a sérült gyermekeket szállítják, és elnök úr kérte tőlem azt, hogy be tudnánk-e segíteni egy jármű felújításában. Természetesen igen mondtunk rá, 8 millió forint támogatást nyújtott a város. No, ez a túra elkezdődött, ez a konzultációs sorozat pedig folytatódni fog.
3: Izgalmakkal teli időszak zajlik. Hétfőn megkezdődtek az írásbeli érettségik. Az utolsó írásbeli vizsganap május 22-én lesz. Ezt követően az érettségi vizsgaidőszak a szóbeli vizsgákkal folytatódik. A Somogy vármegyei kormányhivatal adatai szerint a vármegyében 34 vizsgahelyszínen csaknem 4000 érettségiző ad számot a tudásáról. A nem kevés izgalommal járó időszak pszichológiai kihívásairól tart előadást kedden az MCC Kaposvár. Az előadást megelőzően középiskolásokat és végzős általános iskolásokat várnak egy gyakorlati segítséget nyújtó foglalkozásra, melyen a résztvevők a vizsgadruk leküzdéséhez kaphatnak hasznos ötleteket. A foglalkozás 17 órától követi az előadás, melyen szakemberek, egyetemisták és az MCC képviselői osztják meg az érettségivel kapcsolatos tapasztalataikat, de szó lesz a továbbtanulási lehetőségekről is. Idén is virágba borulhatnak a porták. Idén is meghirdette a Virágos Ház Virágos Erkély elnevezésű pályázatot a Kaposvári Városüzemeltetés. A társaság közleménye szerint a kezdeményezésre olyan magánszemélyek, jogi személyek, szervezetek és közösségek jelentkezését várják, akik házukat, lakásukat, székházukat, telephelyüket vagy intézményüket, valamint azok környezetét gondozzák, virágosítják, megszépítik és kertészetileg is kiemelkedő állapotban tartják. A pályázatokat holnaptól a hónap végéig lehet benyújtani. A beérkezett nevezéseket szakmai zsűri bírálja el, a legkiemelkedőbbek pedig emléktáblát és ajándékot kapnak. A pályázat célja Kaposvár virágosításának, szépítésének és rendezett városképének támogatása. Pésüs Éva emlékére rendeznek mesemondó versenyt. 100 éves születésnapot ünnepelne Fésüs Éva, kaposvári meseírónő. A jubileum alkalmából május 12-én mesemondó versenyt rendez a kaposvári Takács Gyula könyvtár. A jövő keddi megmérettetésen 40 általános iskolás diák kell versenyre. Az ifjú mesemondók nem csak Kaposvárról, hanem Somogyvár megye számos településéről érkeznek. A résztvevők két kategóriában állnak a zsűri elé, hogy meséjükkel leróják tiszteletüket az írónő életműve előtt. A megosztás életkor alapján történik, így külön kategóriában versenyezhetnek az első és a második, valamint a harmadik és a negyedik évfolyamos gyerekek. Az indulók szakmai zsűri előtt kelthetik életre Fésüs Éva felejthetetlen történeteit, amivel nem csak versengenek, hanem egyben tisztelegnek is az írónő életműve előtt.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
6: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
3: Az esti órákban borult lesz felettünk az ég, és néhol kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Mérsékelt lesz a déli szél. A hőmérséklet hajnalra 10 fok közelébe csökken. Holnap a napsütést gyakran zavarják meg gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Visszaesik kissé a hőmérséklet, a legmelegebb órákban is csak 20 fok körüli értéket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Megállás nélkül. Megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Bringás reggeli. Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Bringázz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt bringás reggelivel.
2: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Mama.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Permetezik a vadgesztenyefákat Kaposváron. A munkálatok május 14-éig, csütörtökig tartanak. A szakemberek az időjárástól függően az esti és éjszakai órákban végzik a lombpermetezést a Kaposvár közterületein található vadgesztenyefa állományon. A városüzemeltetés közleménye szerint a permetezésre a fákat károsító rovarok és betegségek ellen van szükség. Közleményükben hangsúlyozzák, hogy a felhasznált készítmények a melegvérűekre, méhekre és az élő környezetre nem jelentenek veszélyt. Továbbá az épített környezetben, a közúti tereptárgyakban, gépjárművekben és egyéb eszközökben sem okoznak károsodást. Jövő pénteken déltől nehézkessé válhat a közlekedés a kaposvári belvárosban, erre hívta fel a figyelmet Dér Tamás. Az Egészséges Kaposvár program felelőse rádiónknak nyilatkozva elmondta, május 15-én pénteken Kaposvárról rajtól a Tour de Hongrie harmadik szakasza. A 19 csapat ezúttal egy új rajt helyszínen, a Kaposvár aréna előtti területen gyülekezik, a lassú rajt pedig 13 órakor lesz. A felvezető autó a Honvéd utca felé viszi a kerékpárosokat, akik a Kossuth téren áthaladva a színház előtt kanyarodnak vissza az Eszterházy híd felé. A lassú rajt a Cseri úton ér véget, innét már versenytempóra kapcsol a 114 versenyzőből álló mezőny. A sportolók a város környéki települések érintése után a Vásártéri út felől érkeznek újra Kaposvárra, ahol az Eszterházy híd alatt szakaszhajrát láthatnak a nézők. A Tour de Hongrie karavánja végül a Pécsi út felé hagyja el a várost, és megy egészen Szekszárdig. Az autósok a verseny miatt május 15-én dél és 14 óra között számíthatnak a belvárosban ideiglenes útlezárásokra, forgalomterelésekre. Átmenetileg zárva tart a Riprónai Múzeum néprajzi látványraktára. Az intézmény tájékoztatása szerint a látványraktárt szombaton zárták le, és a tervek szerint csak június 20-án nyitják ki újra. A közleményben a múzeum kiemelte, hogy a zárás ideje alatt átrendezik és megújítják a látványosságot. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke szombaton Budapesten. Úgy fogalmazott, a katonai pálya egyszerre követel fegyelmet és bátorságot, alázatot és eltökéltséget. Mint mondta, nem ígér könnyű utat, de értelmet ad minden áldozatnak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök gratulált szombaton Magyar Péternek ahhoz, hogy megkezdte munkáját Magyarország miniszterelnökeként. Az államfő kiemelte, szimbolikus értékű, hogy Magyar Péter beiktatása éppen Európa napján történt. Zelenszky azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajna kész fejleszteni az együttműködést Magyarországgal és erős kapcsolatokat építeni a két ország között, a jó szomszédi viszony és a népeink iránti kölcsönös tisztelet talaján.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban borult lesz felettünk az ég, és néhol kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Mérsékelt lesz a déli szél. A hőmérséklet hajnalra 10 fok közelébe csökken. Holnap a napsütést gyakran zavarják meg gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Visszaesik kissé a hőmérséklet, a legmelegebb órákban is csak 20 fok körüli értéket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Ti hisztek a szellemekben?
2: A legendás Bloody Mary és a tükör rituálé. Szerintem sokan hallották, sőt, ugye ezt fel is dolgozták többféle verzióban, mert ugye az volt a legenda, hogy Bloody Mary, hogyha odaállsz a tükör elé, és kimondod a nevet háromszor, akkor egy bosszúálló női szellem jelenik meg a hátad mögött.
3: Igen.
2: Egyébként éjszaka szerintem tuti nem mered belemondani a tükörbe háromszor azt, hogy Bloody Mary. Ugye ennek a...
3: megmerem csinálni, megcsinálom.
2: Megcsinálod?
3: Mit kell mondani, Bloody Mary?
2: Bloody Mary, háromszor.
3: Bloody Mary. Bloody Mary.
2: De akkor mondjuk...
3: Tudod mit?
2: Akkor
3: nem csinálom meg. Nagy...
2: Mondtam én, hogy nem mered. Éjfélkor bemész a fürdőszobába, én biztos, hogy nem csinálom meg. De hát én nem is arcoskodtam. Ha a modern kísértet...
3: Nem mondom be.
2: Nem, tudtam, beszari vagy. De ha a modern...
3: Is.
2: Én is, az igaz. Figyelj, én három Bloody Mary után bármit belemondok a tükörbe.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Bringás reggeli. Érkez két keréken és a reggeli terítéken. Bringáz május 12-én kedden munkába vagy iskolába, és megajándékozunk egy egészséges reggelivel. Keresd sátrainkat 7 órától 8.30-ig a Kossuth téren vagy a Guba Sándor Izzó utca sarkán. Ejtsd útba két helyszínünk valamelyikét, és indítsd a reggelt Bringás reggelivel.
6: Készült Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Reuma betegklubot indít a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház. Az intézmény közösségi oldalán megjelent tájékoztató szerint a klubba azokat várják, akik a mindennapokban ízületi fájdalmakkal, merevséggel, krónikus gyulladásokkal küzdenek. A találkozókon a résztvevők szakemberektől kapnak tanácsokat, megismerhetik a legújabb kezelési lehetőségeket, de saját tapasztalataikat is megoszthatják. Az első találkozót május 18-án tartják. Jelentkezni a reumaklub@kmmk.hu e-mail címen lehet. A jövő héten újabb előadáson vehetnek részt a Mate Szabad Egyetem hallgatói. Május 13-án szerdán Szommerné Egyedlinda, a Finofood Kft. Ügyvezetője tart előadást. Tej, amelyet jobban tolerálunk, út az A2 tejig címmel. Őt a Finofood Kft. Értékesítési és beszerzési igazgatója követi a színpadon. Szommer Gábor arra keresi a választ, hogy az állati vagy növényi táplálkozás tesz jobbat az emberi testnek. Az egészséges világunkért Mate Szabad Egyetem előadói két hetente szerdánként 15 órától várják az érdeklődőket a K központban. Somogyban csaknem 4000 fiatal ad számot tudásáról ezekben a napokban, zajlanak az érettségik, és ezzel együtt hamarosan a felvételik is izgalmat okoznak. Ennek az időszaknak a pszichológiai kihívásairól tart előadást jövő kedden az MCC Kaposvár. Az előadást megelőzően középiskolásokat és végzős általános iskolásokat várnak egy gyakorlati segítséget nyújtó foglalkozásra. Ezen a résztvevők a vizsgadruk leküzdéséhez kaphatnak hasznos ötleteket. A foglalkozást 17 órától követi az előadás, melyen diákok, szülők és oktatók egyaránt választ kaphatnak az érettségivel kapcsolatos kérdéseikre. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A napirendi javaslat szerint az ülés kedden 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A minisztereket Magyar Péter miniszterelnök mutatja be, majd ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, az alaptörvény szerint a kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg. Nyilvánosságra hozott régóta várt úgynevezett UFO aktákat, azaz számos megmagyarázatlan jelenségről szóló felvételt és dokumentumot az Egyesült Államok kormányzata. A videók és dokumentumok között szerepelnek az Apollo program űrrepülései közben rögzített felvételek is, valamint a világ több pontján az elmúlt években rögzített videók. A nyilvánossá tett dokumentumok az amerikai hadügyminisztérium, a Pentagon honlapján érhetők el. A Fehérház ezekkel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a tapasztalt, szokatlan jelenségekre nincs konszenzusos magyarázat.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap a napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a déli, délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 fok körül alakul, és a legmelegebb órákban is csak 20 fok körüli értéket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most.
1: Sziasztok! Pál Gábor vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most! Lendület.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van. Kérem, hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. Ismét körbelátogatja az intézményeket a polgármester. Az idei év sem múlhat el polgármesteri látogatás nélkül. Szita Károly, ahogy a korábbiakban is, ebben az esztendőben is meglátogatja a kaposvári intézményeket, szervezeteket, hogy kikérje a véleményüket a lehetséges fejlesztésekről, változtatásokról. A településvezető az elmúlt időszakban több intézménybe is ellátogatott, és mint mondta, a konzultációk a jövőben is folytatódnak. Az eddigi látogatások tapasztalatairól Szita Károly polgármester beszélt rádiónknak.
2: Minden esztendőben kérem a város számára fontos intézményekben dolgozókat, nem csupán a vezetőiket, dolgozókat, hogy adjanak számomra lehetőséget arra, hogy beszélgethessek velük, mégpedig azokról a dolgokról, amelyeket ők tartanak fontosnak. Na, ilyen beszélgetés sorozat kezdődött, nem is olyan rég városunkban, több helyen jártam már. Itt van a Dorottya ház, a volt csokonai fogadó, amely, mivel most már lesz egy étterme, és felvetették a kollégák azt, hogy vizsgáljuk már meg annak a lehetőségét, hogy bővítsük a tevékenységi körét azzal, hogy akár egy kertmozit is lehet ott csinálni. Könyvtárban is jártam, mondták, hogy ha lehetőségünk van rá, rakjunk már fel napvitorlát, hogy ott kint nyújthassanak minden lehetőséget a könyvtár használóknak. Mozgáskorlátozott az egyesület, a Napsugár Gyógypedagógiai Központ. Már 1 millió kilométert futottak ezek az autók, ahol a mozgáskorlátozottak vagy a sérült gyermekeket szállítják, és elnök úr kérte tőlem azt, hogy be tudnánk-e segíteni egy jármű felújításában. Természetesen igen mondtunk rá, 8 millió forint támogatást nyújtott a város. No, ez a túra elkezdődött, ez a konzultációs sorozat pedig folytatódni fog.
1: Kitüntetést kaptak a kaposvári mentősök. Ma van a mentők napja, miután 1887-ben, május 10-én kezdte meg szolgálatát a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület, 1948-ban pedig ekkor alakult meg az Országos Mentőszolgálat. A jubileumi mentők napja alkalmából az Országos Mentőszolgálat ünnepséget rendezett a fővárosban, amelyen elismerésben részesítették a legkiválóbb mentő dolgozókat. A kitüntetettek között ott voltak a kaposvári mentőállomás munkatársai is. Ballér Csaba mentőtiszt a mentőszolgálatnál töltött 40 év elismerésére Kressz Géza emlékérmet kapott. Vég Csaba mentésvezető hűségéért ugyancsak Kressz Géza emlékérmet vehetett át, kimagasló munkájáért ugyanakkor megkapta a dr. Orovec Béla emlékérmet is. Az ünnepélyes eseményen a kaposvári mentőállomás mentőorvosa dr. Szabados Péter főorvosi kinevezésben részesült. Ideiglenes út- és parkoló lezárások jövő pénteken. Forgalomterelésekre, ideiglenes lezárásokra kell készülniük az autósoknak jövő pénteken, Kaposvárra érkezik ugyanis a Tour de Hongrie népes mezőnye. Az országúti kerékpáros verseny harmadik, Kaposvár-Szekszárd közötti szakasza idén egy új helyszínről, a Kaposvár aréna elől rajtol. A 114 versenyzőből álló mezőny úgynevezett lassú rajtal egy felvezető autó mögött gurul át a városon, a versenysebességet majd csak a Cseri úton veszik fel. Egyebek mellett erről is beszélt rádiónknak Dér Tamás. Az Egészséges Kaposvár program felelőse arra hívta fel a figyelmet, hogy május 15-én pénteken déltől válhat nehézkessé a közlekedés a belvárosban, és körülbelül 14 óráig ideiglenes útlezárások, forgalomterelések lassíthatják a forgalmat az elhaladó mezőny útvonalán. A részletekről Dér Tamás beszél.
3: Május 15-én, 11 óra után nyílik meg a depó. Utána csapat bemutató lesz az aréna eletti területen, és 13 órakor fog elindulni lassú rajtba, és elindulnak az Arany János utcán föl, az Arany János téren a Honvéd utca felé, majd a Zárda utcán érnek be a főtérre. Uh-huh. A főtérre a főutcára mennek, és a Dózsa György utcán legurulva a színház előtt és az állomás előtt jobbra fordulnak, az Áhím András utcára, Eszterházi híd alatt átmennek, majd a Cseri úton kimennek Kaposszerda hely Szenda felé, és a Cseri úton lesz a nagy rajt, ahol már versenytempót vesznek fel. Innen Szenda, Kaposszerda hely, Kaposmérő, Párdudvarnó, Kaposmér és Kaposújlak után a Hajnóci utcán, majd a Jutai úton a Városligeti útra fognak lemenni. A Városligeti úton elkezdenek gyorsulni. Azt a 45 km per órás versenytempót egy befutó tempó fogja felvenni, ahol 70 km órával érkeznek meg az Eszterházi híd elé, ahol lesz egy szakaszhajrá. A közlekedés déltől nehézkessé válik a városban. Május 15-én 12 órától körülbelül 2-ig belvárosnak lezárva parkolói, a Zárda utcai parkoló lezárva, Dózsa-György, illetve a Baross utca egyik fele parkolás szempontjából lezárva.
1: Reuma klubot indít a kórház. Somogyi Reuma Beteg Klub elnevezésű kezdeményezésről számolt be a napokban a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház. Az intézmény közösségi oldalán megjelent tájékoztató szerint a közeljövőben induló klubba azokat várják, akik a mindennapokban ízületi fájdalmakkal, merevséggel, krónikus gyulladásokkal küzdenek. A találkozókon a résztvevők szakemberektől kapnak tanácsokat, megismerhetik a legújabb kezelési lehetőségeket, de saját tapasztalataikat is megoszthatják. Az első találkozót május 18-án tartják. Akik jelentkezni szeretnének, a reumaklub@kmmk.hu e-mail címen tehetik meg. Lezárják a látványraktárt. Valamivel több mint egy hónapig zárva lesz a Riprónai Múzeum néprajzi látványraktára. Az intézmény tájékoztatása szerint a látványraktárt szombaton zárták le, és a tervek szerint csak június 20-án nyitják ki újra. A közleményben a múzeum kiemelte, hogy a zárás ideje alatt átrendezik és megújítják a látványosságot. Még tart a permetezés. Néhány napig még eltartanak a munkálatok, a tervek szerint május 14-éig, jövő csütörtökig permetezik a vadgesztenyefákat Kaposváron. A szakemberek az időjárástól függően az esti és éjszakai órákban végzik a lombpermetezést a város közterületein található vadgesztenyefa állományon. A városüzemeltetés közleménye szerint a permetezésre a fákat károsító rovarok és betegségek ellen van szükség. Közleményükben hangsúlyozták, hogy a felhasznált készítmények a melegvérűekre, a méhekre és az élő környezetre nem jelentenek veszélyt. Szent Flórián őrzi a drávaszentesiek biztonságát. A történelmi tragédia és az azt követő összefogás és áldozatkészség jelképe lett az a szobor, amit a napokban avattak fel Drávaszentesen. A Somogyvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság beszámolója szerint a délsomogyi településen az 1800-as évek végén előbb egy nagy tűzvész pusztított, majd jégverés tette tönkre a község termését. 145 évvel később, a tűzoltók védőszentjének napján e tragédiákra és az azt követő áldozatos munkára emlékezve avatták fel Szent Flórián szobrát. A falu védelmezője előtt Drávaszentes mai és elszármazott lakói, valamint a barcsi hivatásos tűzoltók együtt tisztelegtek.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
4: Időjárás jelentés.
1: Holnap a napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti az zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a déli, délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 fok körül alakul, és a legmelegebb órákban is csak 20 fok körüli értéket mérhetünk.
4: Időjárás jelentést hallott.
0: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.
5: Hey, you ready? Let's do it.

0: Bad Boy for Life.
1: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Now,

Are you feeling me? Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Club

0: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Hírek most.
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Magyarországon majdnem 500 ember tölti jogerősen életfogytiglani szabadságvesztését, közülük 83-at kizártak a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Ezt Lajtár István, a legfőbb ügyész közjogi helyettese mondta pénteken Kaposváron, a 32. alkalommal megtartott Jogi Beszélgetések című konferencián. Közölte, a tényleges életfogytiglaniról hosszú ideje folyik szakmai és érzelmi vita. Előadásában szólt arról is, hogy az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt Magyarország mintegy 10 milliárd forintot fizetett ki elítélteknek. Nem szabad harcsára horgászni a Deseda partján, erre hívta fel a figyelmet közleményében a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. A közösségi oldalukon megjelent tájékoztatás szerint a tilalom május 4-e és június 15-e között van érvényben. Ennek értelmében a nyílt víz szélétől számított 5 méteres sávban tilos a harcsákra horgászni. Az intézkedésre a ragadozó halak védelme érdekében van szükség. Hozzátették, hogy a tó egyéb területein idén is feloldották a harcsa fajlagos tilalmi idejét, és ugyanez vonatkozik a pontyokra is. A 16 évig hivatalban volt Orbán kabinet miniszterei ügyvezetőként még hivatalban maradnak az új kormánytagok kinevezéséig. Az alaptörvény szerint a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével a kormány megbízatása is megszűnik, az Orbán kormány miniszterei ugyanakkor ügyvezetőként hivatalban maradnak az új miniszterek kinevezéséig, rendeletet azonban csak halaszthatatlan esetben alkothatnak. Ez a helyzet várhatóan keddig áll fenn, mert akkor nevezheti ki az új tárcavezetőket az államfő a miniszterelnök javaslatára. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park déli részén, Égerszög település külterületén szombaton, közölte a Nemzeti Park a közösségi oldalán. Azt írták, hogy a megfigyelt állat tavaszi kondícióban lévő, kifejlett fiatal egyed. Hozzátették, hogy Égerszög térségében korábban már észleltek medvét a mostani hely közelében. Az állat mozgásáról jelenleg nincs információ. A Nemzeti Park honlapján azt javasolták a túrázóknak, hogy amennyiben medvével találkoznak, hátráljanak lassan azon az úton, amelyen jöttek, és kerüljék ki minél nagyobb körben az állatot. A barna medve egyébként Magyarországon fokozottan védett faj, melynek pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 250 ezer forint. Híreink végén pedig sport. Megtörték a negatív sorozatot a kaposvári pólósok, és legyőzték az alsóházi bajnokságot vezető debrecenieket szombaton a rájátszás 10. fordulójában. A Csík-Ferenc versenyuszodában megrendezett mérkőzésen már harmadszor találkozott egymással a két csapat, és két vereség után a kaposváriak nem készültek könnyű meccsre. A hazai pálya végül erőt adott, és a KVK 18-15 arányú győzelmet aratott a DVS-e ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap a napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a déli, délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 fok körül alakul, és a legmelegebb órákban is csak 20 fok körüli értéket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.

0: Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok, és a
2: Gidák.
1: Hallgassátok a Rádió Mostot. Sikidám!
3: Együtt kell

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

You should never treat me like

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Három kaposvári mentős is kitüntetést kapott a Mentők napja alkalmából. A kaposvári mentőállomás beszámolója szerint Ballér Csaba mentőtiszt a mentőszolgálatnál töltött 40 év elismerésére Kressz Géza emlékérmet kapott. Vég Csaba mentésvezető hűségéért ugyancsak Kressz Géza emlékérmet vehetett át, kimagasló munkájáért ugyanakkor megkapta a dr. Orovec Béla emlékérmet is. A fővárosban megrendezett ünnepségen a kaposvári mentőállomás mentőorvosa dr. Szabados Péter főorvosi kinevezésben részesült. Immár 10. alkalommal rendezik meg a Közösségek Hete országos programsorozatot, az eseményhez a Szennai Skanzen is csatlakozik. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum jövő szombaton több mint 10 hagyományos mesterséget mutat be a Somogy megyei Népművészeti Egyesület mestereinek segítségével. A műhely foglalkozásokon az érdeklődők kipróbálhatják többek között az agyagozást, a nemezelést, a szövést vagy a bútorfestést, lehet babát és fajátékokat készíteni, gyöngyöt fűzni, de akár kosarat fonni is. A rendezvényt a Somogy Zenekar koncertje és táncház zárja. Horvátország kész szakmai és műszaki segítséget nyújtani Bosznia-Hercegovinának az aknamentesítésben, beleértve horvát tűzszerész kapacitások esetleges bevonását is, jelentette ki a horvát belügyminiszter Mostárban. Hangsúlyozta, Horvátország érti annak a problémának a súlyát, amellyel Bosznia-Hercegovina még 30 évvel a háború befejezése után is szembesül. Bosznia-Hercegovinában az aknamentesítés továbbra is az egyik legfontosabb biztonsági, humanitárius és fejlesztési feladat. Hivatalos adatok szerint az 1995-ben véget ért boszniai háború óta csaknem 1800 ember szenvedett aknabalesetet, közülük több mint 600-an meghaltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap a napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a déli, délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 fok körül alakul, és a legmelegebb órákban is csak 20 fok körüli értéket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Nem homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story, 20 éve kereslek.

0: egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd. Valamit el kell, hogy mondjak.

hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. A jogállamiság próbájának nevezte a kúria elnöke a törvények betartását abban a helyzetben is, amikor az nem esik jól. Varga Zsé András erről Kaposváron beszélt a 32. alkalommal megtartott Jogi Beszélgetések című konferencián. Közölte, az egész jog értelme az, hogy akkor érvényesüljön, amikor vita, feszültség van. Ez igaz az alaptörvényre, általában az alkotmányra, az alkotmányos szabályokra és a jogállamra is. Somogyi fagyizóban készült a Balatonfagyia verseny idei győztes édessége. A 13. alkalommal meghirdetett versenyre 18 induló, összesen 30 fagylaltot nevezett. A zsűri pedig a Balaton Mária fürdői Florida fagyizó Balaton Noir fantázia névre hallgató édességét találta a legjobbnak. A Balaton Noir legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta, emellett a szilva szósz, a rum és a maláta ropogós teszi igazán különlegessé az ízélményt. Minden magyar kormánya lesz, minden magyar emberért dolgozni fog a rövidesen megalakuló Tisza kormány, jelentette ki a miniszterelnök, a Tisza párt elnöke az országgyűlés alakulőülésén szombaton. Magyar Péter megválasztása után tartott beszédében hangsúlyozta, céljuk, hogy minden magyar ember valódi polgára legyen a hazának. A kormányfő azt kérte a magyaroktól, hogy ne hagyják magukra a politikusokat a politikával, figyeljék őket, kérjék számon tőlük az ígéreteket és vitatkozzanak velük. Elfogadta az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt az országgyűlés szombaton. A jogszabály elfogadására azért volt szükség, mert május 13-án lejár az ukrajnai fegyveres konfliktus miatt 2022. november 1-jével kihirdetett veszélyhelyzet, amelynek meghosszabbítására az országgyűlés azóta több alkalommal is felhatalmazta a kormányt, legutóbb tavaly ősszel.
0: Időjárás jelentés.
2: A napsütést ma gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 fok körül alakul, és a legmelegebb órákban is csak 20 fok körüli értéket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
3: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: kávé.
1: A legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Pénteken déltől nehézkessé válhat a közlekedés a kaposvári belvárosban. Erre hívta fel a figyelmet Dér Tamás. Az Egészséges Kaposvár program felelőse rádiónknak nyilatkozva elmondta, május 15-én pénteken Kaposvárról rajtol a Tour de Hongrie harmadik szakasza. A 19 csapat ezúttal egy új rajt helyszínen, a Kaposvár aréna előtti területen gyülekezik, a lassú rajt pedig 13 órakor lesz. A felvezető autó a Honvéd utca felé viszi a kerékpárosokat, akik a Kossuth téren áthaladva a színház előtt kanyarodnak vissza az Eszterházy híd felé. A lassú rajt a Cseri úton ér véget, innét már versenytempóra kapcsol a 114 versenyzőből álló mezőny. A sportolók a város környéki települések érintése után a Vásártéri út felől érkeznek újra Kaposvárra, ahol az Eszterházy híd alatt szakaszhajrát láthatnak a nézők. A Tour de Hongrie karavánja végül a Pécsi út felé hagyja el a várost, és megy egészen Szekszárdig. Az autósok a verseny miatt május 15-én dél és 14 óra között számíthatnak a belvárosban ideiglenes útlezárásokra, forgalomterelésekre. Visszahívta a 1,5%-os laktózmentes Mil UHT tejet a kifli.hu shop Kft., közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az intézkedést a minőségmegőrzési idő lejárta miatt kezdeményezték. A hatóság azt javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolt az 1 literes kiszerelésű 2026. március 12-i minőségmegőrzési idővel rendelkező tejből ne fogyassza el. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke szombaton Budapesten. Úgy fogalmazott, a katonai pálya egyszerre követel fegyelmet és bátorságot, alázatot és eltökéltséget. Mint mondta, nem ígér könnyű utat, de értelmet ad minden áldozatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: A napsütést ma gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is, illetve apróbb szemű jég is kísérheti az zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 fok körül alakul, és a legmelegebb órákban is csak 20 fok körüli értéket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültesem önmagam, látom.
1: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.